0: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, és nem lesz hűvösebb 20 foknál. Szerdán egy gyenge hidegfront érkezik, melynek hatására enyhül a nagy meleg, de így is 30 fok lesz a csúcsérték. A hét végéig marad a napos, mérsékelten meleg idő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Fakitermelési munkák zajlanak a bártudvarnoki Feneketlen tó környékén, ami több kirándulóban is aggodalmat keltett. A SEFAK tájékoztatása szerint azonban nem tarvágásról van szó, hanem úgynevezett növekedésfokozó gyérítésről. Ennek során csak bizonyos fákat vágnak ki, azért, hogy a megmaradó állomány több fényhez, vízhez és tápanyaghoz jusson, az erdő pedig hosszú távon egészségesebb legyen. A Feneketlen tó és a közeli forrás közvetlen környezetét nem érintik a munkálatok. Egy szabadon használható pianinót helyezte ki a Balaton-Boglári Platán téren, amelyhez bárki leülhet zenélni. A hangszer közösségi összefogással került a térre, és még védőtetőt is készítettek fölé. Az utca pianinót már több járókelő is kipróbálta, így időről időre rögtönzött zongorajáték tölti meg a környéket. A hangszer csak a hét végéig marad a Platán téren, utána ugyanis megkezdődik a Szüreti Fesztivál területének kialakítása. Akár 100 000 forintba is kerülhet az iskola kezdés az elsős gyermekek családjainak egy friss felmérés szerint. A kutatás alapján az első osztályosoknál főként az iskolatáska, a tolltartó és a tanulósarok kialakítása jelenti a legnagyobb kiadást. A második és nyolcadik évfolyam között átlagosan jóval kevesebbet, mint egy 60 000 forintot terveznek költeni a szülők. Náluk elsősorban a ruházat és a cipő kerül sokba. Feljelentést tett a gondos óra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A tárca hűtlen kezelés és több mint 100 milliárd forint értékben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz. A vizsgálat során több mint 6500 dokumentumot, szerződést és elszámolást ellenőriztek, és több ezer gyanús tételt azonosítottak.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, és nem lesz hűvösebb 20 foknál. Szerdán egy gyenge hidegfront érkezik, melynek hatására enyhül a nagy meleg, de így is 30 fok lesz a csúcsérték. A hét végéig marad a napos, mérsékelten meleg idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: szívében bízok, mert a világ hideg.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Részleges napfogyatkozás lesz látható szerdán Magyarországról. Kaposváron a jelenség 19 óra 24 perckor kezdődik, és a napkorongjának mintegy 61%-át takarja majd ki a hold. A Zselici Csillagpark azt közölte, hogy nem szerveznek programot a napfogyatkozásra, ugyanis a nyugati horizont nem ideális ott, az épület és a fák kitakarják az ég alját. Azt is hozzátették, hogy biztonsági okokból a kilátót is lezárják este 6 órától napnyugtáig. Megegyezték azt is, hogy a napba szabad szemmel vagy hagyományos napszemüvegben nézni tilos és veszélyes. A jelenséget kizárólag megfelelő napfogyatkozást néző szemüveggel vagy erre alkalmas szűrővel szabad közvetlenül megfigyelni. Több száz zenész játszik majd egyszerre szombaton a Balaton-Lellei napfény strandon. Augusztus 15-én rendezik meg a City Rocks flashmobot, amelyet Közép-Európa legnagyobb rockzenei flashmobjaként hirdetnek. A kétórás koncerten többek közt a Queen, a Linkin Park, a Nirvana és a Green Day, valamint magyar együttesek, köztük a Tankcsapda, a Bikini és a Róda dalai is felcsendülnek. A zeneszámokat több száz gitáros, basszusgitáros, dobos, billentyűs és énekes közösen adja elő. Ismét teljes teljesítményen működik a Paksi Atomerőmű 2-es blokkja. A Duna alacsony vízállása miatt korábban 3 blokkot le kellett állítani, a 2-es pedig 11 napon keresztül fél teljesítménnyel üzemelt. A folyó vízszintjének emelkedése azonban lehetővé tette, hogy hétfő este megkezdjék a blokk fokozatos terhelését. A folyamat este 10:30 előtt nem sokkal fejeződött be, azóta a 2-es blokk ismét a mintegy 500 megawattos névleges teljesítményén üzemel.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és nem lesz hűvösebb 20 foknál. Szerdán egy gyenge hidegfront érkezik, melynek hatására enyhül a nagy meleg, de így is 30 fok lesz a csúcsérték. A hét végéig marad a napos, mérsékelten meleg idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

kliensben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Hivatalosan is megnyitották hétfő este a 17. Kapos Fesztet a Szivárvány Kultúrpalotában. Hornyák Balázs fesztivál igazgató felidézte, hogy a fesztivált hónapokon át tartó egyeztetések, programtervezés és sok-sok szervezés előzi meg, de mindez megírja, amikor megtelik a nézőtér és együtt ünnepelhetik a kamarazenét. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt, hogy egy város erejét nem csak az épületei vagy a gazdasági teljesítménye adja, hanem az is, hogy milyen közös élményeket tud nyújtani. Hozzátette, hogy a Kaposfest jövője addig biztos, amíg a közönség megtölti a nézőteret. A Kaposfest péntekig várja a közönséget. Afrikai sertéspestést igazoltak egy lakócsai gazdaságban Somogy megyében. A településen több mint 1800 állatot tartottak. A Nébik azután vett mintákat a telepről, hogy az állatoknál láz, gyengeség, hasmenés és elhullás jelentkezett. A gazdaságot azonnal lezárták, az állomány felszámolása pedig már megkezdődött, és vizsgálják a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését. Az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes, a sertés állományokban azonban súlyos károkat okozhat. Felnén rendszám nélkül menekült a rendőrök elől egy itta sofőr Somogyban. A rendőrök vasárnap éjjel Nagyberkiben figyeltek fel az autóra, amelynek bal első kerekéről hiányzott a gumiabroncs, így szikrázva a Felnén hajtott. A sofőr a rendőri jelzés ellenére sem állt meg, hanem gyorsított és menekülni kezdett, végül azonban sikerült megállításra kényszeríteni. Kiderült, hogy a 36 éves büsélyi férfinek soha nem volt jogosítványa, az autón pedig nem volt rendszám, érvényes forgalmi engedély és kötelező biztosítás sem. A sofőr ellen eljárás indult. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás államfői mandátuma július 20-án megszűnt. Baka Andrást a Tisza párt jelölte köztársasági elnöknek, a Fidesz és a KDNP nem állított jelöltet, és a szavazáson sem vettek részt a képviselői kedden. A Tisza mellett egyedül a Mi Hazánk állított még jelöltet, de Tóth Máté energiajogász nem kapta meg a hivatalos jelöléshez szükséges legalább 40 írásbeli országgyűlési képviselői ajánlást. 51 milliárd forintból korszerűsítenék az elöregedett ivóvízhálózatokat Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a régi, rossz állapotú vezetékek miatt naponta több százezer köbméter ivóvíz folyik el feleslegesen. A most induló programból az önkormányzatok és vízszolgáltatók kaphatnak támogatást a hálózatok fejlesztésére és korszerűsítésére. A cél, hogy kevesebb ivóvíz vesszen kárba, és megbízhatóbb legyen a vízellátás. A támogatásokból elsősorban a rosszabb helyzetben lévő térségek részesülhetnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Egy gyenge hidegfront hatására enyhül ma a nagy meleg, de így is 30 fok környékén alakul a csúcsérték. A szél élénk lehet, de komolyabb felhősödés vagy eső nem várható. A hét végéig marad a napos, mérsékelten meleg idő, szombaton és vasárnap viszont újra 33 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Dani. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást.
1: I'm so sorry that I hurt you.

Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizet.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Békés Csaba korábbi alpolgármestere Velkei Gábor vesztette életét a hétvégi nagyatádi extrém ment triatlon versenyen. A 63 éves férfi egy váltó tagjaként teljesítette az úszást, amikor a parttól mintegy 100 méterre rosszul lett. Azonnal megkezdték az újraélesztését, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de az életét már nem tudták megmenteni. Drónok segítségével kutatják a föld alatt rejtőző régészeti emlékeket Somogyban a Ripper-Rónai Múzeum szakemberei. A nyári időszak különösen alkalmas a légi felderítésre, ugyanis az egykori árkok, épületek és gödrök megváltoztatják a talaj szerkezetét, így a felettük növő gabona színe, magassága vagy sűrűsége is eltérhet a környezetétől. Ezek a különbségek a magasból jól kirajzolódnak. A múzeum felvételein például római kori épületek körvonalai is láthatóvá váltak. A drónokkal készült felvételekből részletes térképeket és háromdimenziós modelleket is készítenek a régészek. Egy szabadon használható pianinót helyeztek ki a Balaton-Boglári Platántéren, amelyhez bárki leülhet zenélni. A hangszer közösségi összefogással került a térre, és még védőtetőt is készítettek fölé. Az utca pianinót már több járókelő is kipróbálta, így időről időre rögtönzött zongorajáték tölti meg a környéket. A hangszer csak a hét végéig marad a Platántéren, utána ugyanis megkezdődik a Szüreti Fesztivál területének kialakítása. 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg idén Magyarországon, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint országszerte 210 helyszínen dolgoznak, Somogyban egy út felújítás szerepel az idei programban. A beruházások több mint fele Európai Uniós támogatással valósul meg. A legtöbb helyen nem egyszerűen új aszfalt réteget kapnak az utak, hanem az útpályát is megerősítik, hogy tartósabb és biztonságosabb legyen. Akár 100 000 forintba is kerülhet az iskolakezdés az elsős gyermekek családjainak egy friss felmérés szerint. A kutatás alapján az első osztályosoknál főként az iskolatáska, a tolltartó és a tanulósarok kialakítása jelenti a legnagyobb kiadást. A második és nyolcadik évfolyam között átlagosan jóval kevesebbet, mint egy 60 000 forintot terveznek költeni a szülők. Náluk elsősorban a ruházat és a cipő kerül sokba. 51 milliárd forintból korszerűsítenék az előregedett ivóvízhálózatokat Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a régi, rossz állapotú vezetékek miatt naponta több 100 000 köbméter ivóvíz folyik el feleslegesen. A most induló programból az önkormányzatok és vízszolgáltatók kaphatnak támogatást a hálózatok fejlesztésére és korszerűsítésére. A cél, hogy kevesebb ivóvíz vesszen kárba, és megbízhatóbb legyen a vízellátás. A támogatásokból elsősorban a rosszabb helyzetben lévő térségek részesülhetnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Egy gyenge hidegfront hatására enyhül ma a nagy meleg, de így is 30 fok környékén alakul a csúcsérték. A szél élénk lehet, de komolyabb felhősödés vagy eső nem várható. A hét végéig marad a napos, mérsékelten meleg idő, szombaton és vasárnap viszont újra 33 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.
3: Szép jó reggelt kívánok! 2026. augusztus 12-én, szerdán reggel, immáron 4 perccel múlott el 6 óra, remélem, hogy jól telt, nyugtatólag, pihentetőleg az éjszaka. Nekem valahogy gyorsan eljött, mert hogy sokáig tartott. Egyszerűen nem tudtam aludni, volt egy kis hangoskodás a házunk előtt, de hát, hogyha napközben forróság van, akkor hát mikor lehetne? Mondhatni így éjszaka, félig meddig értem, a másik felét nem, amikor a mások pihenését zavarják. De a lényegen ez nem változtat, hogy az esztendő 224. napjához érkeztünk. Meg itt a belvárosban jelenleg 22 Celsius fok van, picit kéjebb 20, elég magasról indítunk, de az előrejelzések szerint ma már nem lesz annyira meleg. Erről picit később, most a Sophie and the Giants-el, majd Gracie Abrams-el folytatjuk itt a Rádió Mostban.

0: Jó reggelt! Rádió Most!
1: Hello, jó reggelt kívánok! 5 perc múlva lesz 6:45. Megdöbbentem a mai reggel folyamán. Régen, egy héttel ezelőtt keltem, ugye akkor, mint most, és most ez már teljesen sötétbe történt meg. Ez volt a legmeglepőbb. Ebből látszik, hogy már rövidülnek a nappalok. Ez pedig apránként a nyár végének eljövetelét is jelenti. Augusztus 12-én a mai napon, tehát a nap felkelte 5 óra 43 perckor történt meg. A napnyugta pedig 20 óra 03 perckor fog, akkor tűnik el a nap korongja a horizontnál, de hát nem ez a legfőbb csillagászati esemény ma, hanem sokkal inkább ugye a napfogyatkozás, amely majd este 7 óra után lesz látható. Már ahol, gyorsan hozzáteszem, hiszen annyira picivel csak a horizont fölött lesz, hogy olyan helyről lehet majd csak látni, ahol nem zavar egy ház, fa, semmi. A mai napra pedig azt ígérik a csillagok, hogy tüzes önkifejezése ösztönző energia fog dominálni, amely magabiztosságot és határozott fellépést hoz a mindennapokba. Numerológiai szempontból a 3-as szám rezgése, vagy a 12, 1 plusz 2 így jött ki. A nap szám értékeként a kreatív kommunikációt, a társas kapcsolatokat és a belső öröm megélését helyezi a fókuszba. Hát akkor éljük meg közösen. Ahogy a Halott pénz és Bialex közös lágerét is, Lady Gaga-ét is velük folytatjuk. Jó

0: Are you coming in or what?
1: Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár. Fellapozzuk a naptárt. Most, kalendárium.
2: 9 perc múlva lesz 6:30, jó reggelt. Simply Red énekel mindjárt és köszönti a Klárákat. Ők ünnepelnek ma a névnapot. A patinás név mellett Dina Hilár Hilária, Hilárion Hilárius Hilda, Hildelita is ünnepel. Továbbá Kiara, Klára Bella, Klarina, Klarinda, Klarisz, Klarissa, Larina, Letícia Létó, illetve Letti, Orália, Sugár és még Sugárka névnap is van. Ezen a mai napon, mint mondtam, a Klára ugye a leggyakoribb, a legpatinásabb. Egyébként mindig olyan toplistás név volt, ha lehet így fogalmazni. Többször is ünnepelnek névnapot. Tegnap volt az előző például, ez érdekes. Április 10-én pedig egy másik alkalom. Híres Klára, például Klára Zetkin, a német politikus, akinek ugye a többek között a nőnap is köszönhető. Mármint, hogy nem ő akarta, hogy legyen, hanem egyszerűen az életére emlékezve lett ez a nap, nemzetközi nap. Tolnai Klári színésznő például. Lővei Klára, az író, pedagógus. Vagy éppen Katona Klári énekesnő. De mindenféleképpen megemlíteném Assisi Szent Klárát, a Clarissa rend megalapítóját is, arról a sztorim is. Ő az apáca rend megalapítója volt, és a legenda szerint 1240-ben egyetlen feszülettel és az oltári szentséggel a kezében állt ki a kolostort ostromló szaracén seregek elé, akik a látványtól megszeppenve harc nélkül elmenekültek. Később pedig már, amikor túl beteg volt ahhoz, hogy elhagyja az ágyát, látomásban tisztán látta és hallotta a tőle távol zajló karácsonyi szentmisét, ezért 12. Pius pápa 1958-ban őt tette meg a televíziózás és a hírközlés védőszentjévé. Hát ilyen volt ő. Tartalmas névnapozást kívánok egyébként valamennyi névnaposnak, forogjon nekik a beígért sláger, és még egyszer boldog névnapot!
1: Ez volt a kalendárium.

0: ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Felnén rendszám nélkül menekült a rendőrök elől egy ittas sofőr Somogyban. A rendőrök vasárnap éjjel Nagyberkiben figyeltek fel az autóra, amelynek bal első kerekéről hiányzott a gumiabroncs, így szikrázva a Felnén hajtott. A sofőr a rendőri jelzés ellenére sem állt meg, hanem gyorsított és menekülni kezdett, végül azonban sikerült megállításra kényszeríteni. Kiderült, hogy a 36 éves büsélyi férfinek soha nem volt jogosítványa, az autón pedig nem volt rendszám, érvényes forgalmi engedély és kötelező biztosítás sem. A sofőr ellen eljárás indult. Egy szabadon használható pianinót helyeztek ki a Balaton-Boglári Platán téren, amelyhez bárki leülhet zenélni. A hangszer közösségi összefogással került a térre, és még védőtetőt is készítettek fölé. Az utca pianinót már több járókelő is kipróbálta, így időről időre rögtönzött zongorajáték tölti meg a környéket. A hangszer csak a hét végéig marad a Platán téren, utána ugyanis megkezdődik a szüreti fesztivál területének kialakítása. 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg idén Magyarországon, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint országszerte 210 helyszínen dolgoznak, Somogyban egy út felújítás szerepel az idei programban. A beruházások több mint fele Európai Uniós támogatással valósul meg. A legtöbb helyen nem egyszerűen új aszfalt réteget kapnak az utak, hanem az útpályát is megerősítik, hogy tartósabb és biztonságosabb legyen. Véradásra hívják az embereket az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt szerint a vérkészlet jelenleg stabil, az ünnep miatt azonban a szokásosnál kevesebb lehet a véradó, miközben a kórházakban folyamatosan szükség van vérkészítményekre. Ezért arra kérnek mindenkit, aki egészséges és alkalmas a véradásra, hogy lehetőség szerint a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra tervezzen véradást. Az aktuális helyszínekről és időpontokról a Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt honlapján lehet tájékozódni.
0: Időjárás jelentés.
1: Egy gyenge

0: Front hatására enyhül ma a nagy meleg, de így is 30 fok környékén alakul a csúcsérték. A szél élénk lehet, de komolyabb felhősödés vagy eső nem várható. A hét végéig marad a napos, mérsékelten meleg idő, szombaton és vasárnap viszont újra 33 fok lesz.
1: Időjárás jelentést hallottak. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most.
2: Hello, jó reggelt kívánok. 2 percen múlott el fél hét, amikor Dua Lipával térünk vissza a zenékhez, és már fél fokot ment fölfele a hőmérséklet az elmúlt fél óra alatt, 22,5 van a mai napon, de nem lesz annyira meleg, mint hallhattuk, mint azt az előző napokban megjósolták vala. Erről majd bővebben a következő órában. Amikor már majd indul a napra kész, addig pedig mindjárt köszöntjük a születésnaposokat, és lapszemlézünk is.

0: frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Ez itt a születésnapi köszöntő. Hello, jó reggelt kívánok. Pont 6 perc múlva lesz 6:30. És a mai nap az augusztus 12-i emberekről összefoglalva elmondhatom, hogy ők olyan emberek, akik természetes karizmával rendelkeznek, erős önbizalommal, sőt, velük született vezetői kisugárzással. Szenvedélyes, nagylelkű természetüknek köszönhetően könnyen egy társaság középpontjába is kerülhetnek, és ösztönösen inspirálják a környezetükben élőket. Ez az ismérvük a mai nap szülötteinek. Van néhány híresség is, aki e nap látta meg a napvilágot, például Margit Terézia császárné 1651-ben, Mark Knopfler, a brit énekes, dalszerző, a Dire Straits frontembere, és akkor gitározzon most ő, és hát énekeljen most ő a Dire Straitsként a születésnaposoknak. Ma született még Tanita Tikaram brit énekesnő, Pete Sampras az amerikai teniszező, és Szabó Máté színész is, tehát énekes is, nem is tudom, talán a nagy duetbe domborított és énekelt jókat az előző évadban talán, ha jól emlékszem rá. De visszatérve a szülőnapi köszöntőre, a születésnapos köszönti a születésnaposokat, muzsikál a Dire Straits.
0: Ez volt a kalendárium. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most. Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: A lendületes Dinóró és Gigi D'Agostino sláger után azért lassítunk is egy picit Benzonbunnal. Itt a lapszemlében pedig elsőként a www.kaposvármos.hu cikkei. Megírtuk, hogy teherautó és motor karambolozott Magyaratádon, hogy két új szak is lesz a matek képzései között. Írtunk Baka Andrásról, a köztársasági elnökünkről, az újról, akit megválasztottak. Egy statisztikai érdekesség, hogy a magyarok fele évente egy-két alkalommal jár fesztiválokra, egy felmérés szerint. Véradásra hívják az embereket, részleges napfogyatkozás lesz ma, és mindent megírtunk ennek kapcsán. Országos hír, hogy megszavazta a parlament a legfőbb ügyész lemondási idejének rövidítését, nemzetközi pedig, hogy például a német tartományok felfüggesztik a vasárnapi teherautó tilalmat, mivel olyan alacsony a Rajna vízszint, hogy nem lehet hajózni, így csak autóval tudják az árut szállítani. A Trafikben cikke után a Le Choc, a francia újság azt írja, Európa szerte rekord hőmérsékletekről számolnak be nap mint nap ezen a nyáron. Szélsőséges aszályok, folyók, tavak vízszintje rekord alacsonyan, az erdő tüzek pedig tömeges evakuálásokat igényelnek. Nincs már idő elvekről, okokról vitázni, megoldások kellenek. A Meta arról ír, hogy a jövő mindenkié, ez egy esszé, amit Mark Zuckerberg írt, a Meta vezérigazgatója, aki azt szorgalmazza, hogy az EMI ökoszisztéma legyen nyílt forráskódú, vagyis adja bele mindenki, amilyen van. A Kiev Independent arról számol be, hogy Oroszország felgyorsítja Rasvet műholdas kommunikációs hálózatának telepítését, kiépítését. Még a WSI azt írja, hogy Irán legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsának új titkára van Mohsen Rezai tábornok, és ő szerinte Irán üzenete egyértelmű, a hormózi szoros csak akkor nyílik meg újra, ha az Egyesült Államok befejezi a háborút és a blokádot, feloldja Irán befagyasztott vagyonát, és egy regionális tűzszünetre egyezik meg, beleértve Libanont és Gázát is. Amíg minden feltétel nem teljesül, a szoros zárva marad.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
2: Chery Tiggo full hibrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Részleges napfogyatkozás lesz látható szerdán Magyarországról. Kaposváron a jelenség 19 óra 24 perckor kezdődik, és a napkorongjának mintegy 61%-át takarja majd ki a hold. A Zselici Csillagpark azt közölte, hogy nem szerveznek programot a napfogyatkozásra, ugyanis a nyugati horizont nem ideális ott, az épület és a fák kitakarják az ég alját. Azt is hozzátették, hogy biztonsági okokból a kilátót is lezárják este 6 órától napnyugtáig. Megegyezték azt is, hogy a napba szabad szemmel vagy hagyományos napszemüvegben nézni tilos és veszélyes, a jelenséget kizárólag megfelelő napfogyatkozást néző szemüveggel vagy erre alkalmas szűrűvel szabad közvetlenül megfigyelni. Fakitermelési munkák zajlanak a bárdudvarnoki Feneketlen tó környékén, ami több kirándulóban is aggodalmat keltett. A SEFAK tájékoztatása szerint azonban nem tarvágásról van szó, hanem úgynevezett növekedésfokozó gyérítésről. Ennek során csak bizonyos fákat vágnak ki, azért, hogy a megmaradó állomány több fényhez, vízhez és tápanyaghoz jusson, az erdő pedig hosszú távon egészségesebb legyen. A Feneketlen tó és a közeli forrás közvetlen környezetét nem érintik a munkálatok. Több száz zenész játszik majd egyszerre szombaton a Balaton-Lellei Napfény strandon. Augusztus 15-én rendezik meg a City Rocks flashmobot, amelyet Közép-Európa legnagyobb rockzenei flashmobjaként hirdetnek. A kétórás koncerten többek közt a Queen, a Linkin Park, a Nirvana és a Green Day, valamint magyar együttesek, köztük a Tankcsapda, a Bikini és a Róda dalai is felcsendülnek. A zeneszámokat több száz gitáros, basszusgitáros, dobos, billentyűs és énekes közösen adja elő. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás államfői mandátuma július 20-án megszűnt. Baka Andrást a Tisza párt jelölte köztársasági elnöknek, a Fidesz és a KDNP nem állított jelöltet, és a szavazáson sem vettek részt a képviselőik kedden. A Tisza mellett egyedül a Mi Hazánk állított még jelöltet, de Tóth Máté energiajogász nem kapta meg a hivatalos jelöléshez szükséges legalább 40 írásbeli országgyűlési képviselői ajánlást. Akár 100.000 forintba is kerülhet az iskola kezdés az elsős gyermekek családjainak egy friss felmérés szerint. A kutatás alapján az első osztályosoknál főként az iskolatáska, a tolltartó és a tanulósarok kialakítása jelenti a legnagyobb kiadást. A második és nyolcadik évfolyam között átlagosan jóval kevesebbet, mint egy 60.000 forintot terveznek költeni a szülők. Náluk elsősorban a ruházat és a cipő kerül sokba.
0: Időjárás jelentés.
3: Egy gyenge hidegfront hatására enyhül ma a nagy meleg, de így is 30 fok környékén alakul a csúcsérték. A szél élénk lehet, de komolyabb felhősödés vagy eső nem várható. A hét végéig marad a napos, mérsékelten meleg idő, szombaton és vasárnap viszont újra 33 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: Már is indul a napra kész. Tartsatok velünk, és nem csak zenéinkkel, hanem infóinkkal. Természetesen szó lesz majd a napfogyatkozásról. Ha valaki jobban szeretné látni, mint mondjuk amennyi Kaposváron itt adatik, annak majd távolabbra kell mennie, mondom majd a helyszíneket. De beszélünk majd arról a hibáról, amit tapasztalnak kaposvári autósok, hogy menet közben leáll a motor, úgyhogy most már többen is üzemanyag problémára gyanakodnak. Beszélünk a Bibordéget különleges koncert ötletéről, és a véradásokról is, mert a jövő héten ugye hosszú hétvége, ilyenkor nagyon kell a vér, úgyhogy adunk helyszíneket, időpontokat, hogy mikor és hol lehet adni. És a többi, és a többi, és a többi. Bőven van érdekesség, aktualitás ebben a mai napi két órás naprakészben is. Csapjunk is bele!

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Jó reggelt, sziasztok! Véradása fel! 4:08 lesz 3 perc múlva, és azért vettem elő ezt a komoly témát, mert hogy az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt tegnap egy közös sajtóközleményt adott ki, kiemelte mindkét szervezet a jövő heti rövid munkahét miatt, különösen számítanak a véradókra még az ünnepnap előtt, nem csak a jövő héten, hanem ezen a héten is, mert bár tájékoztatások szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra, és az előző évek tapasztalata alapján egy ilyen hosszú hétvégés kiesés, hát igen, már ki is mondtam a szót, az egy nagy kiesés. Egyébként elmondták azt is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőket. A nyereményjátékba való részvételhez adatfelvételnél szükséges jelezni a részvételi szándékot is, úgyhogy akármilyen koncertbelépőkhöz is hozzá lehet jutni. Nyilván országszerte zajlik majd a véradási lehetőség. Én a somogyiakat mondom. Ma például Balatonlellén a Napfény strandon lesz vérvétel 13-tól 17:30-ig. Holnap után Siófokon a Mekiben, délelőtt 10:30-tól délután 17:30-ig. Jaj, hát kihagytam a holnapit. Itt lesz Kaposváron a Honvédségnél a Láner György második ellátó ezredénél 9-től 3-ig. Aztán a következő kaposvári időpontom, ami mindenki számára elérhető már jövő heti 17-én a Somogy vármegyei önkormányzat hivatalába, a megyeházában, a Riprunai Múzeumban, ha úgy tetszik. Ez délelőtt 11 órakor kezdődik, Igalban lesz délután ugyanaz nap 3 órától a művelődési házban, majd 18-án Nagyatádon a turisztikai központban, 19-én Bogláron a Platán strandon, a Boglári Szüreti Fesztivál keretében, de még a strandfesztiválon is kint lesznek majd 20-án és 21-én Zamárdiban, úgyhogy a Magyar Vöröskereszt nagyon is kitesz magáért hosszú hétvége ide vagy

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Jó reggelt, sziasztok! 10 perccel járunk fél nyolc előtt. Az Intim Torna illegális az örökké a lejátszóban mindjárt. Előtte azonban szeretném felhívni a figyelmeteket egy nagyszerű posztra. Konkrétan Goda Zoltán úr posztolta, most már 20 órával ezelőtt. Ő nem mellesleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának adjunktusa, és a klímaváltozásról beszélt. Ezt csak azért tartom fontosnak megjegyezni, hogy ne csak az ostobaságot lássa, olvassa az ember az internetről, hogy kibe kapcsolgatják valahol valakik a hőkupolát, stb. Stb. Szóval vannak itt szakemberek, akik tudják, ismerik ezeket a folyamatokat, és néhányan írnak is róla, igazán bőségesen írt, szeretném összefoglalni. Az írás szerint itt nálunk a Kárpát-medencében tapasztalható egyre súlyosabb aszályok és a szélsőséges forróság mögött ugye nyilván globális, de regionális légköri folyamatok is állnak. Európa kiemelkedő mértékű felmelegedése és a sarkvidéki jégveszteség miatt gyengül a magas légköri futóáramlás, ez ugye a jet stream, ami a korábbi változékony időjárás helyett most egy tartósan megrekedő és blokkoló anticiklonokat és hőkupolákat eredményez. Ezt a szárazodó trendet tovább erősíti a szubtrópusi száraz övekért felelős úgynevezett Hedley-cella északlatolódása, így az Atlanti-óceán felül érkező csapadékot hozó frontok ritkában érik el a térséget. Tehát itt nem a HAARP rendszerről, itt nem a Jäger rendszerről van szó. Eleve nem jön az a front, aminek kéne hoznia a csapadékot. A nagytérségi klímaváltozás hatásait itt nálunk a Kárpát-medence sajátos földrajza, és persze nyilván az emberi tájátalakítás tovább súlyosbítja. Az elmúlt másfél évszázad folyószabályozásai, a vízelvezetése épülő tájhasználat és a talajok kiszáradása miatt a felmelegedő felszín bizony önerősítő folyamatként fokozza is a hőséget és a párolgást, és mivel a globális folyamatokat helyben nem tudjuk megállítani, a megoldás kulcsa bizony a megmaradó csapadék víz visszatartó tájhasználata, vízes élőhelyekkel és megfelelő talajműveléssel történő helyben tartásában rejlik. E felé kell elmozdulni, illetve kéne.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Mors. Legyen jó kedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész. Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
2: Megérkeztek az új buszok Kaposvárra. Mondom, mikor kell nézni a napfogyatkozást. Új köztársasági elnöke van hazánknak. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Már a kaposvári utakon az új BYD buszok. 15 új elektromos jármű rója az utcákat, de a teljes flotta megújul hamarosan. Ezek között 4 darab önvezető lesz. Az új buszokat Szita Károly polgármester is kipróbálta, úgy fogalmazott, történelmi pillanat ez a város életében, hiszen újabb lépést tettünk egy fenntarthatóbb jövő felé. A nagyhőségben pedig különösen jó hír, hogy a buszokon a klíma is kiválóan működik. 19 óra 24 perc. Kaposváron ekkor érdemes ma az eget kémlelni. Napfogyatkozás lesz ma, amire Európában 27 éve nem volt példa. Bár hazánkból csak részleges napfogyatkozás lesz látható majd. Ennek mértéke az ország különböző pontjairól nézve eltérő lesz. A nyugati ország részről figyelve jóval nagyobb részét takarja majd ki a hold a napkorongnak, mint keleten. A soproniak vannak itthon a legjobb helyzetben, ők 86%-os napfogyatkozást láthatnak, míg mi kaposváriak csak 68%-ost. Ez azt jelenti, hogy a hold a nap 68%-át fogja takarni, ha a környékről figyeljük meg. Védőszemüveget mindenképp használjanak, és a nyugati, észak-nyugati horizontot figyeljék. A Zselici csillagparkot emiatt ne keressék fel, a nyugati látóhatárt ott fák takarják. Baka András hazánk új köztársasági elnöke. A parlament kedden titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatáson a Mi Hazánk frakciója sem vett részt.

0: Baka András új államfő több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az államigazgatási főiskola főigazgatója volt. 2008-ig az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként is szolgált, majd 2009-ben az országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Eskütétele után úgy fogalmazott, nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos, de kissé szeles időnk lesz ma. Felhők alig lesznek az égen, csapadék sem várható. Sokfelé lehet élénk az északi-északkeleti szél. A viszonylag hűvös reggelt követően délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
2: Betty in the house, hello, szia, jó munkát kívánok, Patriciának pedig jó nyaralást, nektek pedig jó vételt és szép napot erre a maira. Calvin Harris a folytatásban és Ellie Goulding, majd közlekedési infók, és megnézzük azt is, hogy alakulunk időjárásilag, hiszen nem lehet nem észrevenni, hogy ma felhősebb az idő és hűvös.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Beszélhetünk itt bármilyen átdolgozásról, akkor is az eredeti volt a legnépszerűbb, a Safri Duo-t hallgattuk, és a Play the Live zenét kereken 2000-ből, tehát az ezred fordulóból. Nos, hölgyeim és uraim, Euro 6x6 taxi közlekedési infok itt a Rádió Mostban. Érdemes odafigyelni, a 610-esen a Kecerhegyi bejárónál van kisebb tülekedés, ott egész szépen megakasztja a forgalmat a rendőrlámpa, amikor vált pirosra, és ez érvényes egyébként ott a Maestro előtt is egy kis szakaszon. Aztán a Kanizsai utcai rendőrlámpa a következő azon a részen, minden irányból jelentős a forgalom a Füredi csomópontban, ezzel meg se lepődünk, és magán a négysávos utakon úgy általában véve. A Kontrásinál egész sokat lehet időzni, valamikor csak kettő zölden lehet tovább menni, bár ami azt illeti, jelen pillanatban még azért le lehet vergődni a felüljáróról, hogyha valaki jön a 67-esen Szigetvár felől. A parkolási nehézségek megmaradtak továbbra is a belvárosban, viszont már nem lesz annyira meleg, mint eddig, úgyhogy nem kell annyit klímázni, lehet, hogy még ilyenkor a reggeli órákban simán ki lehet bírni, persze, hogy ki lehet bírni, lehúzott ablak mellett is. Később más lesz a helyzet nyilván, de most per pillanat még csak 23 fok van.
0: Közlekedési információkat hallottak.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: A Backstreet Boyok első slágerét hallgattuk 1995-ből. A folytatásban egy kis időjárás lamentálás. Jó hír, hogy ma egy árnyalattal enyhül a nagy meleg, és nem fog felszökni a hőmérséklet majd csak 32-3 Celsius fokig, és ennél több nem is lesz a hétvégéig. Szombaton ismételten rázendít, majd akkor már 34, vasárnap 36, jövő hétfőn 38 fok lehet, és jövő kedden is a közelében alakul, egy picit lesz csak enyhébb az idő. Hosszabb távon ez a meleg már majd egy hidegfrontot is hoz jövő héten kedden, szerdán nagyjából, meglátjuk. És a 18-ától számolva két héten keresztül azt mutatják az előrejelzések, több lesz a csapadékos napok száma, mint a száraz napoké. Eddig ez jól hangzik. A kérdés nyilván a mennyiségen van. Mert hogyha ilyen 1-2 potyorászik minden nap, hát az kb. Annyi, mint a lepkepuki. De meglátjuk, ahogy közelednek majd ezek a napok, egyre pontosabb előrejelzéseket kapunk.

0: Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Pénteken szilvavásár a Marász Plusznál. A szilvát 6 kg-os kiszerelésben hasznos kis farekeszekben tudod megvásárolni. A szilva kilója 550 forint, azaz egy rekesz ára 3300 forint. Ha biztosra mennél, adj le előrendelést az alábbi címen www.szilvavásár.hu. Tehát még egyszer, szilva pénteken 1 kiló 550 forint. Na de hol? Előrendelés www.szilvavásár.hu.
2: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát.
4: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
3: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
5: Kábolyok és cowgirlök, figyelem! Augusztus 15-én Desedai Country Kaland a Nekem a Deseda szervezésében. 14 órától Roli Bohóc, mini diszkó, cukorka eső, patkódobó verseny, pónilovaglás és egész délután DJ Forkman teremti meg az igazi western hangulatot. Ne hagyjátok ki a nyár egyik legvidámabb családi programját augusztus 15-én. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
6: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
7: Nyáron irány a Balaton?
8: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
7: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
8: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
3: Kultkikötő.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Több százan mondták el véleményüket az új buszmenetrendről, csillaglesse várják ma a kaposváriakat. Megválasztották az új államfőt. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 12 000 kaposvárit érdekelt az új buszmenetrend. Ennyien töltötték le a tervezetet, mintegy 300-an pedig a véleményüket is elmondták. Az elmúlt hetekben hívta társadalmi egyeztetésre a kaposváriakat a város. 8 lakossági fórumon hallgatták meg a javaslatokat, észrevételeket, kéréseket. Szita Károly polgármestertől megtudtuk, a több száz érkezett e-mail feldolgozása már tart. A cél, hogy az utasok igényeihez még inkább igazodó menetrendet alakítsanak ki. Javában tart a Kapos Fest. A Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál vasárnap nyitott meg, és egészen péntekig tart. A rendezvény főhelyszíne a Szivárvány Kultúrpalota, de az Evangélikus templomban és a Liszt Ferenc Zeneiskolában is szól a muzsika. A fesztivál a kamarazene világhírű előadóit hozza Kaposvárra, és zenekedvelők ezreit vonz a városunkba. A napfogyatkozás miatt nem, de a perszeidák érkezése miatt érdemes felkeresnünk ma és holnap a Zselici Csillagparkot. Ma is csillaglesre várják a kaposváriakat. A Meteorajban tegnap is több tucatnyian gyönyörködtek. A Csillagpark csillagászai ma és holnap is előadást tartanak. A nyár leglátványosabb csillaghullásában egész héten gyönyörködhetünk. Óránként akár 50 hulló csillagot is el lehet csípni ilyenkor. Ez érdemes kevésbé fényszennyezett területet keresnünk, a Zselici Csillagpark pedig kiváló erre. A program este 9:30-kor kezdődik az épület előtt. Fontos, hogy a Csillagpark parkolójában nem tudnak megállni. Az út utolsó szakasza a fényszennyezés elkerülése érdekében le lesz zárva. A Csillagparkot így gyalog tudják megközelíteni, és a tájékozódáshoz is csak vörös fényű lámpát használhatnak. Pléddel, melegöltözékkel érdemes készülni. Baka András hazánk új köztársasági elnöke. A parlament kedden titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatáson a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András új államfő több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az Államigazgatási Főiskola főigazgatója volt. 2008-ig az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként is szolgált, majd 2009-ben az országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Eskütétele után úgy fogalmazott, nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Áfamentesek lesznek a vénköteles gyógyszerek. Szeptember 1-től vásárolhatunk valamivel olcsóbban. Az erről szóló jogszabályt a parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el. Nem csak a vénköteles orvosságok, az orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. A gyógyszerek esetében egyébként ez pár száz forintos megtakarítás, 10 000 forintos tételnél például 476 forintot jelent.
0: Időjárás jelentés.
9: Derült, napos, száraz idő várható ma. Az északi északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható, késő estére pedig általában 18 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
10: Sziporkázik az ég volt, itt vannak a perszeidák, na azt ugye majd lehet nézni a Csillagparkban. Ma napfogyatkozás, azt nem lehet nézni a Csillagparkban. De mindenről nem sokára hozom a részleteket, most mélyedjünk bele a zenébe Miles Smith-el és a Criss Cross Amsterdammal.
11: Time stood still, just like a photograph you made me feel, like this will last forever looking in your eyes.

0: Forjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Hát szó szerint nekiugrunk a napnak szerintem este. Nagyon sokat beszéltünk róla a hírekben, hogy ugye ma a napfogyatkozás. Nyilván az ország különböző pontjain különböző fedettség lesz majd. Itt nálunk Kaposváron 68%-os lesz a lefedettség, de aki szeretne még sötétebb napkorongot látni, annak érdemes becéloznia például Nagykanizsát, ott már 75%-os, vagy Szombathelyet, ahol 84, a legnagyobb mértékű kitakarás pedig Sopronban látható 86%-nyi. Elmondtuk, hogy napot nem lehet majd lesni a Zselici Csillagparkban, a fák miatt nem fog látszani, annyira picivel ez csak a horizont felett, ugye, tehát itt a lemenő napot fogja éppen kelőhold kitakarni, de onnan nagyon jól megfigyelhető lesz, ahol nincsen ilyen tájképi zavarás. És nem az egyetlen jelenség az égbolton, amire érdemes odafigyelni, már csak azért sem, mert például augusztus közepén kiemelten a hajnali órákban bolygó parádé van a keleti-délkeleti égbolton még napkelte előtt, 6 bolygó sorak fel az ekliptikán, a Jupiter, a Merkur, a Mars, az Uranus, a Saturnus és a Neptunus is majd egy vonalban áll. A Saturnus és a Mars tisztán és fényesen látszanak az égen szabad szemmel is. A Merkur és a Jupiter is kiszúrható, hogyha az ember tudja, hogy mit keres, de az Uranus és a Neptunus szabad szemmel nem csak távcsővel nézhető. Aztán éppen folyamatban van a Perszeidák, Meteor, Raj, hullócsillagok maximuma is, így este éjjel jó sokat lehet látni az ország bármelyik részéről, ahol nem lesz felhő. Nyilván azért ajánljuk a Zselici Csillagparkot, mert az egyik legkevésbé fényszennyezett hely közel távol vidéken. Érdemes kimenni a kényelmetlenségek ellenére is, amit mondott Betty a hírekben, hogy a lezárt parkoló, a lezárt utolsó szakasz, tehát mindenképpen lámpával, fejlámpával kell menni, és azzal is úgy, olyan módon betartva ilyen az etikettet. Ne világítsunk mindenhová max a lábunk elé, hogy ne zavarjuk már a többiek megfigyelését. És akinek mindez nem elég, ma még a Vénusz úgynevezett dihotómiája 50%-os fázises megtekinthető. A hónap végén augusztus 28-án részleges holdfogyatkozás lesz hajnalban. Szeptember 14-én a Vénusz sarló nappali holdfedést ad. Október 2. felében jönnek az Orionidák. November közepén szorosan együtt áll majd a Mars és a Jupiter. Aztán december közepén már majd a Geminidák Meteorrajt is várja.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Hol lesz 100%-osan látható a mai napfogyatkozás? Hát ezt a kérdés egyik kedves hallgatónk Ildikó tette fel. Rossz hírem van, hazánkban nem. Ahogy mondtuk, ugye Sopronban lesz a legnagyobb mértékű 86%-os. 100%-os teljes napfogyatkozás, amikor a hold teljesen kitakarja a napkorongot. Spanyolországban, észak és keleti részen, Coruña, Oviedo, aztán Bilbao, Zaragoza, Valencia és a Balear-szigetek, Majorka és Ibiza, hát céloz, beéldi ezt, hajrá! Aztán Izlandon, az ország nyugati részén, például a fővárosban Reykjavik van is megtekinthető, de hogy az egész bolygón a leghosszabb, 2 perc, 18 másodperces teljes fázis Izland nyugati partjainál a tengeren látható majd. Érdemes akár Grönlandot is becélozni, vagy Oroszországban Észak-Szibéria legészakibb sarkvidéki részét, ha bírod a hideget. Esetleg Portugáliában egy apró északkeleti csücsök a spanyol határ mentén szintén ezt tudja kínálni. Na de hát gyanítom, hogy olyan turizmus van ott ezen a mai napon, ezeken a helyeken, hogy kb. Tűt sem lehet leejteni.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
1: 15 új busz állt forgalomba Kaposváron. Csíkszeredában jártak városunk küldöttei. Új szakokat hoznának létre. Jó napot kívánok, rövid híreinket hallják. Springman Betty vagyok. Már a kaposvári utakon az új BYD buszok. 15 új elektromos jármű rója az utcákat, de a teljes flotta megújul hamarosan. Ezek között 4 darab önvezető lesz. Az új buszokat Szita Károly polgármester is kipróbálta, úgy fogalmazott, történelmi pillanat ez a város életében, hiszen újabb lépést tettünk egy fenntarthatóbb jövő felé. A nagyhőségben pedig különösen jó hír, hogy a buszokon a klíma is kiválóan működik. Erősebb a kapocs Csíkszereda és Kaposvár között. Idén is meghívást kapott Kaposvár, hogy néhány fős küldöttséggel részt vegyen testvérvárosunk Csíkszereda idei városnapi programjain. A Kaposvári Fejlesztési Központ tájékoztatása szerint ez jó lehetőséget adott arra, hogy a rendszeres online tapasztalatcserék mellett a személyes kapcsolatokat is ápolják. Azt írták, szó esett gazdaság és iparfejlesztésről, turizmusról és gasztronómiáról. Emellett meghívást kaptak a Kapocs című kiállítás megnyitójára, melyen helyi szolgáltatók, kézművesek, termelők termékeivel ismerkedhettek meg. Megszűnik a TEK, legalábbis a szervezet önállósága. A terrorelhárítási központ októbertől az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül, a neve azonban nem változik. A jogszabályváltozás nyomán a jelenlegi formájában az országgyűlési őrség sem lesz többé. A képviselőket a TEK, az épületeket a készenléti rendőrség védi majd. 3 új szakot hoznak létre a felsőoktatásban, 2 a matén. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint ökológiai gazdálkodást, biotechnológiát, valamint reedukációt is oktatnának. A 3 szakból 2 a mate, 1 pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. A véleményeket jövő keddig várják a kormány.hu oldalon.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, de kissé szeles időnk lesz ma. Felhők alig lesznek az égen, csapadék sem várható. Sokfelé lehet élénk az északi északkeleti szél. A viszonylag hűvös reggelt követően délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával.

0: napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
1: Autós téma a folytatásban. Most már többen is jelezték, hogy teljesen spontán és menet közben állt meg az autójuk motorja. Úgyhogy most gyűjtjük ezeket a visszajelzéseket, de nem sokára hozom a részleteket. Addig pedig most éppen a Touch & Go-val, majd Kygo-val folytatjuk a zenézést itt a Rádió Mostban. Szép napot!

0: Ez itt a Naprakész.
1: 5 perc múlva 3:49. Sziasztok, szép napot! Szebbet, mint annak az autósnak volt, akinek megállt az autója menet közben. Egyre több kaposvári autós tapasztalja, hogy az autójuk motorja pont így menet közben, akár kereszteződésben, vagy forgalmas úton, haladás közben minden előjel nélkül megáll, majd csak többszöri próbálkozásra indul újra. A szervizes átvizsgálások során nem is találtak műszaki hibát annál a fickónál, aki jelezte először ezt a problémát. Felmerült, hogy az üzemanyag minősége okozhatja ezt a bibit, mivel a panaszosoknál a hiba csak 95-ös benzin tankolása után jelentkezik, 100-as benzinre váltva megszűnt. És bár a pontos okot még nem tudni, hiszen elektromos vagy elektronikai vagy bármilyen hiba is állhat a háttérben, de most már cirka 50 hasonló esetről tudunk a városban. Ezért portálunk a kaposvaramos.hu annyit kért hallgatóinktól, az olvasóktól, hogy aki ugyanezt tapasztalta vagy hallotta a közvetlen ismeretségi körében, az írja meg a saját tapasztalatait. Addig nyilván fölösleges dobálózni, ez kb. Ugyanolyan, mint a hétvégi szigetes nagy drog balhé, amikor 65 ezer emberből 20 darabnak van problémája, úgyhogy amúgy is pusztulatmeleg volt, por, fáradtság és persze alkoholfogyasztás. Szóval túl a szubjektív dolgokon objektíven kell ehhez hozzáállni, kizárni minden személyeskedést, és ha esetleg vannak még ilyen jellegű tapasztalatok másoknál is, visszatérve most a kaposvári autók helyzetére, vagy üzemanyag helyzetére, akkor már el tudunk indulni azon az úton, hogy megkérdezni őket, ki hol tankolt, esetleg egy kutnál-e, ők esetleg tudnak erről, hogy gyengébb az üzemanyag minősége, vagy csak csupán véletlen egybeesésekről van szó.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Hamarosan bővebb programajánlóval jelentkezem, most azonban egy frissen közzétett infóról szeretnék nektek beszámolni. Úgynevezett csillagles koncert lesz a Bíbor Ligetben, ez egy pihenőszékes, meditatív zenei élmény Kövi Szabolcs előadásában. Aki ismeri a művészt, a mestert, azt tudja, hogy a világzene a mindene, és augusztus 14-én, amikor majd ő fellép a csillagos égbolt alatt, akkor egy nagyon-nagyon különleges és vetítéssel egybekötött meditatív koncertet fog adni. Erre várja kikapcsolódni vágyókat. Belépő nincs, ami viszont fontos, hogy a helyszínen ugyan lesznek korlátozott számban pihenő székek, de igazándiból az lenne a legjobb, hogyha mindenki vinne magával valami, amin kényelmesen el tud helyezkedni, akár egy kempingszéket, akár egy ilyen fekvőágyat, babzsákot, plédeket, és akkor nincsen más hátra, mint hátradőlni, nézni az eget, esetleg lehújni a szemet és hagyni, hogy a zene vigyen magával. Ez tehát augusztus 14-én jövő pénteken este 9 órakor lesz az Esparkban a Bíbor Liget részen.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Augusztus 15-én és 16-án Strandfesztivál az Igali gyógyfürdőben. Szombaton a sztár vendég Tabáni István, majd éjszakai fürdőzés arab hastánc show-val. Vasárnap délután a medence partján fellép a Forever Duo és az Irigy Hónai Mirigy. A vasárnap családi nap Igalban. A 10 év alatti gyerekek ingyen látogathatják a fürdőt. Találkozzunk a Strandfesztiválon. Bővebb információ az Igali Fürdő Facebook oldalán.
2: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
3: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baroszőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Közel 70%-os lesz a napfogyatkozás Kaposvárról. Cukorbeteg gyerekek kirándultak a Ropoi tóhoz. Útfelújítások kezdődnek szerte az országban. Jó napot kívánok! 9 óra van, Springman Betty vagyok. 19 óra 24 perc. Kaposváron ekkor érdemes ma az eget kémlelni. Napfogyatkozás lesz ma, amire Európában 27 éve nem volt példa. Bár hazánkból csak részleges napfogyatkozás lesz látható majd. Ennek mértéke az ország különböző pontjairól nézve eltérő lesz. A nyugati ország részről figyelve jóval nagyobb részét takarja majd ki a hold a napkorongnak, mint keleten. A soproniak vannak itthon a legjobb helyzetben, ők 86%-os napfogyatkozást láthatnak, míg mi kaposváriak csak 68%-ost. Ez azt jelenti, hogy a hold a nap 68%-át fogja takarni, ha a környékről figyeljük meg. Védőszemüveget mindenképp használjanak, és a nyugati észak-nyugati horizontot figyeljék. A Zselici csillagparkot emiatt ne keressék fel, a nyugati látóhatárt ott fák takarják. Cukorbeteg gyerekeknek tartottak programot a Ropoi tónál. A Kaposvári Kórház gyermekdiabetológiai gondozója fogadta a diabétesszel élő fiatalokat és szüleiket a közelmúltban. Volt közös sportjáték, kézműves foglalkozás, csillagtúra a Zselici csillagparkban és piknik is. Országos útfelújítási program indul. Összesen 210 helyszínen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, melynek több mint felét uniós forrásból finanszírozzák, közölte Vitézy Dávid miniszter. Azt mondta, nem egyszerű aszfaltozás fog történni, hanem az utak szerkezetét is megerősítik a tartós eredmény érdekében. Somogyban egyetlen egy út érintett, azt azonban nem közölték, melyik az. Átalakul az Agrárkamara. Egy új jogszabály szerint a szervezetnek a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. A pártpolitikamentességet is kikötik, és az összeférhetetlenségi jogszabály is szigorúbb lett. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk, sőt, a jövőben személyi juttatást sem kaphatnak. Fontos változás a köznevelésben, több önállóságot kaphatnak az iskolák. Egy új törvényjavaslat szerint a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiáját is növelnék. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Újra két turbina termel áramot a paksi atomerőműben. Visszakapcsolták a 2-es blokk 3-as turbináját. Erre azért volt lehetőség, mert a Duna vízszintje hétfőn már 19 centivel haladta meg a múlt heti mélypontot.
0: Időjárás jelentés.
4: Derült, napos, száraz idő várható ma. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható, késő estére pedig általában 18 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak
5: a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
6: Játékos kedvűek, figyelem, játszani fogunk ebben az órában. Az Igal Kápolna Jazz Hess estjére lehet majd nyerni belépőt a festői szépségű Szent Donát kápolnához. Hamarosan hozom a program ajánlót, majd a játék részleteit is.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n. Programajánló.
1: A Kaposvári Kultik mai kínálatában a kora délutáni matiné előadáson Minyonok és szörnyek, Toy Story 5, Mancsőrjára dinófilm, mesefilm. Aztán ott van még mesének, kalandfilmek, családi filmnek a Sivatag fia, illetve a Vajana élőszereplős változata. A Pókember, mint új szuperhősös film, a legújabb rész a Vadonatúj nap, illetve az Odüsszei, a megszállottság, a Pack Rooms, hátsó szobák és a Michael van még műsoron. Holnap zárul a kacagó csütörtök vidám zenés kézműves délelőtt a gyerekeknek a Takács Gyula könyvtárban. Ezúttal a Mosolygyár Egyesület látogat a helyszínre, 10 órától egy kis virtuális valóságot, VR szemüvegeket fognak majd vinni, majd 11 órától kézműves foglalkozás lesz szokás szerint. A Kapos Fesztelen ma délelőtti Bach Mendelssohn koncerten Cosima Sule Ez La Riviera hegedűművész, Elizabeth Braus zongora művész, Pablo Barragán klarinét művész fog majd fellépni. Délután 2 órától a Liszt Ferenc Kamara Zenekar Egy viharos nap című koncertje lesz látható, hallható. Este 6 órától pedig a Nyári képek Abuzara Mariam hegedűművész, Elizabeth Braus zongora művész, Horváth Bence Dániel nagybőgő művész, Kirill Trüsszó hegedűművész, a Liszt Ferenc Kamara Zenekar, Szabó Ildikó cselló művész, Szűcs Máté Brácsa művész lép majd a kedves érdeklődők elé. Ha pedig nem elég, akkor ma este Budapest Jazz Orchestra és vendégeinek koncertje 21 óra 30 perctől várja a kedves nézőket.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
1: Ajánlom magunkat is, már mint egy játék keretében, ami viszont megint egy nagyszerű zenei program, az Igal Kápon, a Jazz Hess-re lehet belépőket nyerni. Hamarosan 3 dal, és aztán jön a játék.

0: Játék következik. Reklám.
1: Nos, szóval játszunk egyet, nagyon egyszerű szabályok mentén. Adok egy kis ismertetőt, egy kis programma ajánlót, hogy miről is van szó. Ide lehet majd egy páros belépőt nyerni, méghozzá úgy, hogy a feltett kérdésre a válaszokat elkülditek, SMS-ben, Viber üzenetként, vagy Messenger üzenetként. A 0670-32-32-355, vagy éppen a Rádió Most Facebook oldala Messenger-e segítségében. És hogy miről van szó? Jövő pénteken este, augusztus 14-én lesz az Igal Kápolna Jazz Hess est a festői szépségű Szent Donát kápolnánál már este 6 órától, ahol a jazz mellé a KB Burger ételei és a Kreka pincészet borai is elérhetők lesznek. Fellép a Tuner Retro Band, Iván Szandra és végül a Proli Jazz Quartet. Jegyek a helyszínen 4000 forintért, elővételben pedig 3000 forintért kaphatók az Igali fürdőnél, aztán a Művelődési Házban és a Zamárdi Kert mozinál. 16 éves kor alatt a rendezvény ingyenes. További infók bővebben az Igal Kápolna Jazz Hess Facebook oldalán találhatók, olvashatók. A kérdés pedig pofon egyszerű ebben a játékban. Milyen zenét fognak a rendezvényen szolgáltatni? Ó, nagyon nehéz. Szerintetek az jazz lesz? Vagy magyar nóta? Ne talántán rock? Melyik a három közül?
0: Reklám hangzott el. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: Hevesen kanyarodunk az óra vége fele és a játék vége fele is egyben, de ha netalántán valaki lemaradt róla, akkor még mindig lehet jelentkezni. A játék kérdését ismétlem csak el, amely így szól, hogy milyen zenét szolgáltatnak a jövő pénteki Igal Kápolna Jazz Hessen. És akkor egy dal, utána meg már sorsolunk.
1: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Játék következik.
1: Játékunk véget ért. Az iméntiekben ugye az Igal Kápolna Jazz Hess rendezvényére lehetett belépőt nyerni. A nyertesünk pedig Dine Zoltán, akinek gratulálok, és csak azért nem hívtam fel, mert telefonszámot nem írt, messengeren üzent nekünk, a sorsolás viszont neki kedvezett. Viszont ahogy írtam is neked, kedves Zoltán, úgy szóban is mondom, hogy mindenféleképpen küld el a telefonszámot, hiszen a páros belépőt így fogod tudni majd átvenni, leadjuk a neved, leadjuk a telefonszámod, és így fogod tudni majd a helyszínen érvényesíteni, átvenni, tehát beváltani azt. Gratulálok, aki pedig nem nyert, mert hogy sokan játszottak, de hát nekik most nem jött össze a szerencse, más a kacsintot, se keseredjenek, délután újabb játék jön a témában, ilyen belépőkért.
0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

0: Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon.
2: Igen.
1: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát.
4: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
3: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
5: Cherry Tigo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
6: Pénteken szilvavásár a Marász Plusznál. A szilvát 6 kg-os kiszerelésben hasznos kis farekeszekben tudod megvásárolni. A szilva kilója 550 forint, azaz egy rekesz ára 3300 forint. Ha biztosra mennél, adj le előrendelést az alábbi címen www.szilvavásár.hu. Tehát még egyszer, szilva pénteken 1 kiló 550 forint. Na de hol? Előrendelés www.szilvavásár.hu.
7: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el.
8: Kedvenc zenéddel. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Több százan mondták el véleményüket az új buszmenetrendről. Érdemes ma ellátogatni a Zselici Csillagparkba. Megválasztották az új köztársasági elnököt. Jó napot kívánok, 10 óra van, a mikrofonnál Springman Betty. Több mint 12 000 kaposvárit érdekelt az új buszmenetrend. Ennyien töltötték le a tervezetet, mintegy 300-an pedig a véleményüket is elmondták. Az elmúlt hetekben hívta társadalmi egyeztetésre a kaposváriakat a város. 8 lakossági fórumon hallgatták meg a javaslatokat, észrevételeket, kéréseket. Szita Károly polgármestertől megtudtuk, a több száz érkezett e-mail feldolgozása már tart. A cél, hogy az utasok igényeihez még inkább igazodó menetrendet alakítsanak ki. A napfogyatkozás miatt nem, de a perszeidák érkezése miatt érdemes felkeresnünk ma és holnap a Zselici Csillagparkot. Ma is csillaglesre várják a kaposváriakat. A meteorajban tegnap is több tucatnyian gyönyörködtek. A Csillagpark csillagászai ma és holnap is előadást tartanak. A nyár leglátványosabb csillaghullásában egész héten gyönyörködhetünk. Óránként akár 50 hulló csillagot is el lehet csípni ilyenkor. Ez érdemes kevésbé fényszennyezett területet keresnünk, a Zselici Csillagpark pedig kiváló erre. A program este 9:30 kezdődik az épület előtt. Fontos, hogy a Csillagpark parkolójában nem tudnak megállni. Az út utolsó szakasza a fényszennyezés elkerülése érdekében le lesz zárva. A Csillagparkot így gyalog tudják megközelíteni, és a tájékozódáshoz is csak vörös fényű lámpát használhatnak. Pléddel, melegöltözékkel érdemes készülni. Baka András hazánk új köztársasági elnöke. A parlament kedden titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatáson a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András új államfő több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az Államigazgatási Főiskola főigazgatója volt. 2008-ig az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként is szolgált, majd 2009-ben az Országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Eskütétele után úgy fogalmazott, nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Szeptember 1-től vásárolhatunk valamivel olcsóbban. Az erről szóló jogszabályt a parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el. Nem csak a vényköteles orvosságok, az orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. A gyógyszerek esetében egyébként ez pár száz forintos megtakarítás, 10 000 forintos tételnél például 476 forintot jelent.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos, de kissé szeles időnk lesz ma. Felhők alig lesznek az égen, csapadék sem várható. Sokfelé lehet élénk az északi északkeleti szél. A viszonylag hűvös reggelt követően délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Újabb órát tudunk magunk mögött, és ez azt is jelenti, hogy itt van egy újabb előttünk. Hogyha van temérdek munka, akkor rajta nyomassuk. A délelőtt fogy, és ezzel együtt a munkahét is fogy, hiszen déltől már ugye kifele megyünk a munkahétből, ott azonban még nem tartunk, tudom, van még addig 2 óra. Használjuk is ki olyan nagyszerű előadókkal, mint Ray Dalton, Martin Garrix, Olivia Rodrigo és Craig David. Hozok programajánlót, időjárás előrejelzést és horoszkópot is.

0: programajánló.
1: Parád és a Kaposfest mai felhozatala már csak azért is, mert hogy négy különböző rendezvény lesz. Egyrészt 11 órakor kezdődik majd egy klarinét, zongora és hegedű előadás Bach és Mendelssohn művekre. Aztán egy viharos nap címmel a Liszt Ferenc Kamarazenekarat koncertet délután 2-től. Nyári képek címmel hegedű, zongora, nagybőgő és a Liszt Ferenc teljes kamarazenekar, cselló és brácsa előadás lesz majd este 6 órától, aztán érkezik éjjel 9:30-re a Budapest Jazz Orchestra és vendégeik, akik adnak egy koncertet, és ezzel még mindig nincsen vége. Holnap Zenei Óriások címmel lesz koncert, és a fesztivál záró hangversenye is szórakoztatni fog még, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmasan hangzik ez a mai és a holnapi nap is. Egyben ajánlom majd az Eagle Nights éjszakai fürdőzését, ez ugyan már majd a jövő hétvégén lesz, de nem árt előre készülni. Ott ugye jazz muzsika várja pénteken az Eagle Kápolna Jazz Hess név alatt a kedves érdeklődőket, és aztán másnap majd augusztus 15-én arab hastánc show és egy kis éjszakai fürdőzés retro muzsikával bent a gyógyfürdőben.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió most. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentés.
2: Változás áll be az időjárásban. Valójában ma egy hidegfront van, és ezért élénkebb lesz a szél, talán mint tegnap, és ez holnapra is érvényes, viszont 31 néhány foknál nem lesz melegebb. Ráadásul ki is tart ez a kellemes nyári meleg, ha lehet így fogalmazni, mert hogy majd csak jövő héten lesz ismételten kánikula, szombattól indul meg fölfele a hőmérséklet, ami hétfő magasságába fog majd tetőzni picivel 40 fok alatt. Kedden megint hideg front jön majd a jövő héten széllel, és onnantól kezdve már egy kéthetes csapadékosabb időszak következik a hónap végéig. Ámen. Tényleg így legyen.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A Kusza 20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
2: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: Csapjunk bele a horoszkópozásba, hozom már is 4-esével. Oroszlán, hiszen itt járunk, teli vagy energiával és elszántsággal, így a mai nap tökéletes alkalom arra, hogy a középpontba lépj és elindítsd a régóta dédelgetett terveidet. Szűz, gyakorlatias és analitikus megközelítésed segít abban, hogy ma egy ideig összetettnek tűnő problémára meglepően egyszerűen megoldást találj. Mérleg, harmóniára törekvő természetednek köszönhetően ma könnyedén elsimítasz egy kialakulóban lévő nézeteltérést a környezetedben. Skorpió, mély megérzéseid és erős intuíciód ma pontosan megmutatja, hogy kiben bízhatsz meg feltétel nélkül egy fontos döntési helyzetben. Hamarosan folytatjuk.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az iménti körben a skorpiókig, tehát november 21-ig jutottunk, tehát november 22-től a nyilasoktól folytatjuk. Kalandvágyó és optimista hangulatod lesz ma új élmények felé terelve, ami inspiráló találkozásokat hozhat a számodra. Bak, kitartó és céltudatos munkád gyümölcse ma végre beérni látszik, ami jelentős megerősítést ad a szakmai utadon. Vízöntő, kreatív és újító gondolataiddal ma könnyen felhívhatod magadra a figyelmet, ezért bátran oszd meg az ötleteidet másokkal. És halak, a blokk végén gazdag képzeletvilágod és együttérző hozzáállásod ma segít abban, hogy mélyebb lelki kapcsolatot alakíts ki egy hozzád közel álló személlyel. És ezzel már is március 20-nál járunk, úgyhogy onnan folytatjuk egy dal után.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Harmadik záró epizód, méghozzá március 21-től a kosoktól, a bikákon, az ikreken át egészen a rákokig, júli 22-ig. Szóval kos, tüzes lendületed és kezdeményező készséged ma áttörés hozhat egy olyan feladatban, amelynél eddig akadályokba ütköztél. Bika, a tőled megszokott megfontoltság és türelem ma stabilitást teremt a mindennapjaidban, biztonságot nyújtva a környezetednek is. Ikrek, remek kommunikációs készségednek és nyitottságodnak hála ma egy kötetlen beszélgetés során rendkívül értékes információkhoz juthatsz. Rák, gondoskodó és intuitív éned ma felerősödik, így ösztönösen megérzed, hogyan nyújthatsz támaszt egy szerettednek. Jó támasznyújtást, jó napot, jó munkát, jó időt vagy akár hűsölést, akár ha kikapcsolódással telik, mert szabadságon vagy vagytok, akkor jó pihenést kívánok erre a mai napra. Búcsúzom, de holnap reggel jövök majd ismét. Most pedig a staféta Huné. Sziasztok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: A legjobbakra mindig van idő. Rádió Most. FM 91.2.

0: Reklám.
1: Augusztus 15-én és 16-án Strandfesztivál az Igali Gyógyfürdőben. Szombaton a sztár vendég Tabáni István, majd éjszakai fürdőzés arab hastánc show-val. Vasárnap délután a medence partján fellép a Forever Duo és az Irigy Hónai Mirigy. A vasárnap családi nap Igalban. A 10 év alatti gyerekek ingyen látogathatják a fürdőt. Találkozzunk a Strandfesztiválon. Bővebb információ az Igali Fürdő Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Javában tart már a Kaposfest, Csíkszeredában járt városunk küldöttsége. A köznevelés is átalakulhat. Jó napot kívánok, 11 óra van, Springman Betty vagyok. Javában tart a Kaposfest. A Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál vasárnap nyitott meg, és egészen péntekig tart. A rendezvény főhelyszíne a Szivárvány Kultúrpalota, de az Evangélikus Templomban és a Liszt Ferenc Zeneiskolában is szól a muzsika. A fesztivál a kamarazene világhírű előadóit hozza Kaposvárra, és zenekedvelők ezreit vonz a városunkba. Erősebb a kapocs Csíkszereda és Kaposvár között. Idén is meghívást kapott Kaposvár, hogy néhány fős küldöttséggel részt vegyen testvérvárosunk Csíkszereda idei városnapi programjain. A Kaposvári Fejlesztési Központ tájékoztatása szerint ez jó lehetőséget adott arra, hogy a rendszeres online tapasztalatcserék mellett a személyes kapcsolatokat is ápolják. Azt írták, szó esett gazdaság és iparfejlesztésről, turizmusról és gasztronómiáról. Emellett meghívást kaptak a Kapocs című kiállítás megnyitójára, melyen helyi szolgáltatók, kézművesek, termelők termékeivel ismerkedhettek meg. Cukorbeteg gyerekeknek tartottak programot a Ropoi tónál. A Kaposvári Kórház gyermekdiabetológiai gondozója fogadta a diabétesszel élő fiatalokat és szüleiket a közelmúltban. Volt közös sportjáték, kézműves foglalkozás, csillagtúra a Zselici Csillagparkban és piknik is. Fontos változás a köznevelésben, több önállóságot kaphatnak az iskolák. Egy új törvényjavaslat szerint a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiáját is növelnék. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Megszűnik a TEK, legalábbis a szervezet önállósága. A terrorelhárítási központ októbertől az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül, a neve azonban nem változik. A jogszabályváltozás nyomán a jelenlegi formájában az országgyűlési őrség sem lesz többi. A képviselőket a TEK, az épületeket a készenléti rendőrség védi majd. Országos útfelújítási program indul. Összesen 210 helyszínen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, melynek több mint felét uniós forrásból finanszírozzák, közölte Vitézi Dávid miniszter. Azt mondta, nem egyszerű aszfaltozás fog történni, hanem az utak szerkezetét is megerősítik a tartós eredmény érdekében. Somogyban egyetlen egy út érintett, azt azonban nem közölték, melyik az. Újra két turbina termel áramot a paksi atomerőműben. Visszakapcsolták a 2-es blokk 3-as turbináját. Erre azért volt lehetőség, mert a Duna vízszintje hétfőn már 19 centivel haladta meg a múlt heti mélypontot.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült, napos, száraz idő várható ma. Az északi északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható, késő estére pedig általában 18 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ródh Balázsi Hunor.
3: Szép napot kívánok, Kaposvár! 11 óra múlt, Ródh Balázsi Hunor a mikrofonnál, és innentől arrafelé már együtt megyünk tovább ezen a nagyszerű szerdán, Kaposvár rádiójában a Rádió Moston. Augusztus 12-e van, elérkeztünk a hét közepéhez, sőt, most már a munkanap közepéhez is közelítünk, úgyhogy drága hallgatók, remélhetőleg a nap hátralévő részét jó hangulatban, jó zenék társaságában fogjuk együtt tölteni. Ma is várom üzeneteiteket, hívásaitokat 0670 32 32 355. Na és érkezik hamarosan Kis Kevin, illetve Marics Peti közös újdonsága, az Elszáll az idő, nagy kedvencem, szerintem zseniális lett, előtte pedig Dua Lipát hallgatjuk, ez a Don't Start Now.

Linkin Park dalát hallgattuk, ez volt az Over Each Other a Rádió Moston, másodpercekkel 4:12 után, és hoztam így a nyárhoz kapcsolódóan egy érdekes tényt. Sokan ugyanis azt gondolják, hogy csak a hőség számít, pedig a napsugárzás erejét jelző UV index és a levegő hőmérséklete nem ugyanaz. Előfordulhat, hogy még egy kellemesebb 25-26 fokos napon is nagyon erős az UV-sugárzás, ezért ilyenkor is érdemes figyelni a fényvédelemre. A szakemberek szerint délelőtt 11 és délután 3 óra között a legintenzívebb a sugárzás, így ha hosszabb időt töltötök a szabadban, a naptej és a megfelelő folyadékpótlás ilyenkor különösen fontos. Mondjuk egyelőre a 25-26 fokos maximumoktól nem kell tartanunk, sokkal inkább a reggeli órákban számíthatunk ilyen Celsiusokra, mert bizony 35 fok fölött alakul a hőmérséklet a következőkben is. Na de most jöjjön egy igazi energikus nyári sláger. Rihanna 2010-ben megjelent Rude Boy című dala több ország sláger listájának élére került, és máig az egyik legismertebb felvétele. Ez következik most a Rádió Moston.

0: Időjárás jelentés.
1: Hogyha már érintőlegesen beszéltünk az időjárásról ebben az órában, akkor nézzük egy picit részletesebben, hogy mire számítsunk ezen a héten. Ma egy árnyalattal enyhül a nagy meleg a tegnaphoz képest. Az északira forduló széllel néhány fokkal frissebb levegő érkezik fölénk. A nappali hőmérsékletek azonban továbbra is 30 fok felett alakulnak. Száraz a levegő, így csapadék nem várható. Gyenge hidegfront töri meg ismét a hőhullámot, a front szárazon halad át tehát felettünk, csak néhol alakulhat ki rövid zápor. A megélénkülő északi széllel stabilabb és néhány fokkal frissebb levegő érkezik, ma már 35 fok alatt marad a nappali hőmérséklet, de továbbra is kánikulai meleg várható. Péntekig marad az északnyugati áramlás, a mérsékelt kánikula, az éjszakák egyre frissebbek lesznek, napközben viszont kevéssel 30 fok fölé melegszik a levegő. Aztán a hétvégén újabb hőhullám indul, vasárnaptól ismét 35 fok fölé melegszik a levegő, és a jövő hét közepén érkezhet majd egy újabb gyenge front.
0: Időjárás jelentést hallott. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

A Disciples On My Mind című dalát hallgattuk, és már közelítünk 3:12-höz, és hoztam egy újabb érdekes hírt a nagyvilágból. A szúnyogok elleni védekezésben ugyanis több országban már évek óta alkalmaznak egy különleges módszert, olyan hím szúnyogokat engednek szabadon, amelyek egy természetesen előforduló Wolbachia nevű baktériumot hordoznak. Ezek a hímek nem csípnek, viszont a velük párosodó nőstények utódai nem fejlődnek ki. Így idővel csökkenhet a betegségeket terjesztő szúnyogok száma. A módszert többek között Szingapurban és Malajziában is alkalmazzák, most pedig jöjjön egy dal, amely több mint 20 éve meghatározó része a rockrádiók és rádiók lejátszási listáinak. A Finn the Rasmus 2003-ban megjelent In the Shadows című slágere több mint 100 országban került a slágerlisták élmezőnyébe, és a zenekar nemzetközi áttörését is ez a dal hozta meg. Itt is van az In the Shadows a rádió mostanában.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
2: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
3: Pénteken szilvavásár a Marász Plusznál. A szilvát 6 kg-os kiszerelésben hasznos kis farekeszekben tudod megvásárolni. A szilva kilója 550 forint, azaz egy rekesz ára 3300 forint. Ha biztosra mennél, adj le előrendelést az alábbi címen www.szilvavásár.hu. Tehát még egyszer, szilva pénteken 1 kiló 550 forint. Na de hol?
4: Füredi út és raktár utcasarkán.
3: Előrendelés www.szilvavásár.hu.
5: Cowboyok és cowgirlök, figyelem! Augusztus 15-én Desedai Country Kaland a Nekem a Deseda szervezésében. 14 órától Roli Bohóc, Mini Diszkó, Cukorka Eső, Patkódobó Verseny, Póni Lovaglás és egész délután DJ Forkman teremti meg az igazi western hangulatot. Ne hagyjátok ki a nyár egyik legvidámabb családi programját augusztus 15-én. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
6: Nagy bevásárlás otthonra, nagyken árakon?
7: Igen!
6: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
8: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baros Szőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Új buszok álltak forgalomba Kaposváron. Fel nincs úszva menekült a rendőrök elől egy somogyi férfi. 5 éves kisfiút kerestek a Balatonban. Meglett. Jó napot kívánok! Déli 12 óra van, a mikrofonnál Springman Betty. Már a kaposvári utakon az új BYD buszok. 15 új elektromos jármű rója az utcákat, de a teljes flotta megújul hamarosan. Ezek között 4 darab önvezető lesz. Az új buszokat Szita Károly polgármester is kipróbálta, úgy fogalmazott, történelmi pillanat ez a város életében, hiszen újabb lépést tettünk egy fenntarthatóbb jövő felé. A nagyhőségben pedig különösen jó hír, hogy a buszokon a klíma is kiválóan működik. Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztak Somogyban. Első alkalommal rendezték meg Kürtös pusztán a Szent Háromság tábort. A szeretett misszionáriusai Teréz anya nővérei helybéli hátrányos helyzetű fiatalokat és családtagjaikat fogadták. Imádságokkal, beszélgetésekkel, bibliodrámás foglalkozással egyaránt készültek, de volt kézműves foglalkozás, csapatjáték és sportverseny is. Rendszám és gumiabroncs nélkül fel nincs csúszva menekült a somogyi rendőrök elől egy büsői sofőr. A taszári egyenruhások vették üldözőbe, miután egy szikrafényre lettek figyelmesek Nagyberki útjain tegnap. Az autójának első kerekén nem volt gumiabroncs, a felni szikrázott. Az autós még csak nem is lassított, amikor a rendőrök rátapadtak, többször bekacsázott előttük, végül a szolgálati autó megelőzte és megállásra kényszerítette. Kiderült, a 36 éves férfinek se jogosítványa, se kötelező gépjármű felelősség biztosítása, az autón nincs műszaki engedély, és még ittas is volt. A busás bírság mellett eljárás is indult ellene. Óriási összefogás a siófoki strandon. Több tucatnyi fürdőző állt csatasorba, hogy megkeressen egy 5 éves kisfiút. Az esetről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány számolt be. Azt írták, az esethez a mentőket is riasztották, a strandolók nekik segítettek. Mentő helikopter is körözött a Balaton felett, hogy baj esetén azonnali segítséget tudjon nyújtani. Egy órán át kutattak, végül kiderült, a gyermek csak egy messzebb álló darut ment el megnézni. Édesapja találta meg a parton. Baka András hazánk új köztársasági elnöke. A parlament kedden titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatáson a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András új államfő, több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az Államigazgatási Főiskola főigazgatója volt. 2008-ig az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként is szolgált, majd 2009-ben az országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Eskütétele után úgy fogalmazott, nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba.
0: Időjárás jelentés.
9: A folytatásban is marad a napsütéses, száraz idő. Az északi északkeleti szél sokfelé lehet élénk, erős. Csapadék egyáltalán nem várható. 27 és 33 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig akár 18 fokig is lehűlhet a levegő. Holnap is a maihoz hasonló időnk lesz. Hétvégére melegszik az idő.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
7: Ebédidőhöz érkeztünk, szép délutánt kívánok mindenkinek, néhány perccel dél és Springman Betty hírei után, a mikrofonnál a Rót Balázsi Hunor augusztus 12-én. Hát kedves hallgatók, hogyha éppen készültök ebédelni, vagy esetleg már falatoztok is, kívánok mindenkinek jó étvágyat, viszont ettől függetlenül azt javaslom, hogy ebben az órában füleljetek, mert bizony játszani fogunk, és nyerhettek az Igal Kápolna Jazz Hess rendezvényre egy páros belépőt. Maradjatok velünk, hamarosan hozom a játékot, de előtte élvezzük a legjobb zenéket. A Flow és a Remedy jön a folytatásban, de előtte Billy Ocean-nel rajtul az óra. Ez a When the Going Gets Tough, the Tough Get Going.

0: Reklám. Játék következik.
1: Játékot ígértem, drága rádióhallgatók, és értelemszerűen be is tartom ígéretemet, itt is vagyok, és már is hozom az Igal Kápolna Jazzhez játékát. Augusztus 14-én pénteken este Igal Kápolna Jazzhez estet tartanak a festői szépségű Szent Donát kápolnánál este 6 órától. A jazz zene mellé a KP Burger ételei és a Crack a pincészet borai is elérhetőek lesznek. Fellép a Tuner Retro Band, Iván Szandra és végül a Proli Jazz Quartet. Jegyek a helyszínen 4000 forintért elővételben, 3000 forintért kaphatóak az Igali fürdőnél, a Művelődési Házban és a Zamárdi Kert mozinál. 16 éves kor alatt a rendezvény ingyenes. Bővebb info az Igal Kápolna Jazzhez Facebook oldalán található. És kedves hallgatók, a feladat egyszerű, ha figyeltetek, akkor kirázzátok a kis ujjatokból, mert hogyha nyernitek egy páros belépőt, arra a kérdésre kell helyesen válaszolnotok, hogy írjatok le nekünk SMS-ben vagy Viber üzenetben egy előadót, aki fellép a rendezvényen. Én hármat is mondtam, és közülük bármelyiket elfogadjuk. Elérhetőségünk változatlanul 0670 32 32 355. Várjuk az üzeneteket.
0: Reklám hangzott el.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Programajánló.
1: Ajánlom figyelmetekbe augusztus 15-ét, főként, hogyha szeretnétek egy kicsit felfrissülve szórakozni, ugyanis az Eagle Nights-ot szervezik meg, ami ugyan egy jó kis éjszakai fürdőzés, viszont már délelőtt 9-kor kezdődik, és egészen éjfélig tart Eagle-ban, az Eagle-i gyógyfürdőben, ahol ráadásul kiváló zenéket hallgathattok, szórakozhattok, bulizhattok, és még egy arab hastánc showval is készülnek nektek a szervezők. Augusztus 15, Eagle. Ebben az órában, a játékban már mondtam egyébként egy Eagle-i rendezvényt augusztus 14-ére. Ne feledjétek, a játékunk még tart, és várom a megfejtést, a kérdés pedig így hangzott. Mondjatok egy olyan előadót legalább, aki fellép a rendezvényen, mégpedig a Eagle Kápolna Jazz Hess eseményen. Várom továbbra is az üzeneteket.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig.

0: Reklám. Játék következik.
1: Elérkeztünk tehát, drága rádióhallgatók, játékunk sorsolásához. Az Igal Kápolna Jazz Hess játékát hoztam nektek ebben az órában, ami ugye augusztus 14-én pénteken este lesz, és azt kértem tőletek, hogy írjatok nekünk egy előadót, aki fellép a rendezvényen. Én ugye hármat is mondtam, a Retro Tuner Bandet, Iván Szandrát és a Proli Jazz Quartettet, úgyhogy aki bármelyiket a három közül elküldte, nagy eséllyel vesz részt a sorsoláson, és nyerhet egy pár belépőt. Én pedig már is oda teszem a gépet sorsolni, és látom is a nyertest, akit úgy hívnak, hogy Nagy Piroska! Jár Piroskának a taps! Gratulálunk, kedves Piroska! Így tehát augusztus 14-én pénteken este, Igal Kápolna Jazz Hessest 6 órától jó szórakozást kívánok a Szent Donát Kápolnánál. Drága hallgatók, ha nem nyertetek, ne csüggedjetek, holnap is lesz játék.
0: Reklám hangzott el.

0: Hírek most!
1: Halálra gázoltak egy biciklist tegnap Siófokon. Három bűnözőt fogtak el Somogyban. Adjunk vért a hosszú hétvége előtt. Jó napot kívánok! Délután egy óra van, a mikrofonnál Springman Betty. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata arról tájékoztatott, a baleset kedden délután a Batthyány utcában történt, ahol egy autós elütött egy vele párhuzamosan közlekedő biciklist, majd kisodródott és felborult. A középkorú férfi a helyszínen életét vesztette, a kocsiban utazó négy ember pedig megsérült. Az ügyben eljárás indult. Három bűnöző kezén kattant a bilincs. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság egyenruhásai Lengyel-Tótiban kettő, Tabon egy férfit fogtak el. A 29 és 31 éves lengyel-tóti lakosokat garázdaság, a Tabon elfogott 45 éves magyar keszi férfit pedig kifosztás miatt keresték. Mindhármukat fogdába vitték. Javában tart a Kapos Fest. A Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál vasárnap nyitott meg, és egészen péntekig tart. A rendezvény főhelyszíne a Szivárvány Kultúrpalota, de az evangélikus templomban és a Liszt Ferenc Zeneiskolában is szól a muzsika. A fesztivál a kamarazene világhírű előadóit hozza Kaposvárra, és zenekedvelők ezreit vonz a városunkba. Nagy szükség van a vérre a hosszú hétvége előtt. Somogyban is véradások sorra várja a kaposváriakat, mert bár most a vérkészlet stabil, az ünnep miatt megcsappan a véradók száma, és jellemzően balesetekből is több történik, a műtétek pedig nem állnak le. Kaposváron a Riprónai Múzeum épületében jövő hétfőn 11 és 1 óra között, a Területi Vérellátó Intézetben kedden 9 és 18 óra között, illetve szombaton 8 és délután 2 óra között adhatunk vért. Ezen kívül Igalban, Nagyatádon, Balatonbogláron és Zamárdiban is lesz erre lehetőség. Átverhették a fogyni vágyókat. A Vertim étrendkiegészítő kommunikációját ellenőrzi most a gazdasági versenyhivatal. Eljárást indítottak ellenük, mert úgy látják, a cég hamis információkat közölt a termék egészségre gyakorolt hatásáról, és túl gyors fogyást ígért. Az ehhez hasonló étrendkiegészítőket kiemelten vizsgálja a GVH. Átalakul az Agrárkamara. Egy új jogszabály szerint a szervezetnek a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. A pártpolitikamentességet is kikötik, és az összeférhetetlenségi jogszabály is szigorúbb lett. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk, sőt, a jövőben személyi juttatást sem kaphatnak. Három új szakot hoznak létre a felsőoktatásban, kettőt a matén. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint ökológiai gazdálkodást, biotechnológiát, valamint reedukációt is oktatnának. A három szakból kettőt a mate, egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. A véleményeket jövő keddig várják a kormány.hu oldalon.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a tikkasztó, a meleg, napsütéses idő, csapadék szinte kizárt. Az északi, északkeleti szél azonban néhol megélénkülhet. 27 és 33 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére 18 fokig hűl a levegő. Most még az UV-sugárzás nagyon erős, kerüljék a közvetlen napsütést.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ródh Balázsi Hunor.
2: Elmúlt egy óra, szép délutánt kívánok, köszönöm, hogy ezt az órát is együtt töltjük. A következő percekben sem lassítunk, érkeznek a legnagyobb slágerek, érdekes történetek a nagyvilágból, és természetesen a ti üzeneteiteknek is jut hely a műsorban, már ha írtok nekünk, vagy hívtok bennünket. Ha van egy gondolat, egy kérdés, egy közlekedési info, vagy csak megosztanátok, hogy hogyan telik a napotok, írjatok SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-32-32-355-ös számra, de ugyanitt telefonon is elértek bennünket. Jó olvasni és hallani, mi történik veletek, úgyhogy várom az üzeneteiteket. Most pedig Miley Cyrus következik a The End of the World című dalával, ami a Something Beautiful album egyik meghatározó felvétele, és hangulatát maga Miley egy klasszikus pop előadás világához hasonlította. Jöjjön tehát Miley Cyrus és az End of the World Kaposvár rádiójában.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Nem

Ez volt Samantha Fox felvétele az I Only Wanna Be With You a Rádió Moston. Elmúlt 4:42, kedves hallgatók, és üzenetet kaptunk Tímeától. Azt írta, szia Huni, nekem ilyenkor így augusztus közepén mindig egy ilyen furcsa kettős érzésem van. Még tart a nyár, még lehet strandolni, grillezni, de közben valahogy már érződik, hogy lassan vége ennek az időszaknak. Én most próbálok minden szabad délutánt kihasználni, sokat biciklizem, este pedig egyszerűen csak élvezem, hogy még sokáig világos van, de egyre rövidebb ideig. Remélem ez a néhány hét még tartogat jó élményeket. Szép napot mindenkinek! Nagyon szépen köszönjük, Timi, hogy megosztottad érzéseidet, abszolút egyetértek veled, én is így vagyok, ahogy nézem a naptárt, és látom, hogy egyre közelebb az iskola kezdés, és függetlenül attól, hogy mennyire meleg van, a naptári ősz hamarosan beköszönt. Na de ha már a nyár utolsó igazán értékes heteiről esett szó, akkor most következzen egy dal, amelynek már a címe is ezt az érzést idézi. Vekonyz és Kalidóra jön a Mindig nyárral.

0: levegő. Csütörtökön majd folytatódik a derült, száraz idő, az északkeleti szél megélénkül, a hajnali órákra 16-19 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 30-32 fok között alakulnak. Aztán pénteken ehhez hasonló időjárásra számíthatunk, majd a hétvégén egy újabb hőhullám indul, és vasárnaptól ismét 35 fok fölé melegszik a levegő, és a jövő hét közepén érkezhet majd újból egy gyenge front.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
2: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De.

Ava Max énekelt, ez volt a Maybe You Are The Problem 3/4-2 után, és történt valami éppen ma 15 éve, amiről azért érdemes beszélgetni. Ugyanis 2011. augusztus 12-én kezdődött meg a Szivárvány Kultúrpalotában Kelemen Barnabás hegedű művész és Kocsis Zoltán karmester, zongoraművész, zeneszerző nyitó hangversenyével a II. Kaposvári Nemzetközi Kamrazenei Fesztivál. A Kaposfest 20-án zárult, a fesztivál igazgató Bojki György volt, a művészeti vezető pedig Kokas Katalin. És egyébként ugyanezen a napon az újjáépített Együd Árpád művelődési központban, az Agórában megnyílt a 150 éve született Riprónai József festőművész emlékkiállítása. A nagy közönség előtt másnap tartottak tárlatnyitót, a kiállítás pedig december 31-éig volt látogatható. Úgyhogy vannak programok, amire emlékezhetünk így augusztus 12-én Kaposváron. Most pedig egy kiváló dallal folytatjuk, mégpedig Ed Sheerannel, jön a Sapphire a 91.2-n.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Sziasztok, én Fluor vagyok.
2: Én meg Diaz, mi vagyunk a Valhalló.
1: Hallgassátok a Rádió Mostot.
3: Bemásztunk, lógtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek, helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

ami megtörténhet és meg is fog. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
2: Igen!
1: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt, augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát.
4: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
3: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Sokan mondták el véleményüket az új buszmenetrendről. Megvan, mikor érdemes nézni Kaposváron a napfogyatkozást. Átalakul a köznevelés is. Jó napot kívánok! Délután 2 óra van, a mikrofonnál Springman Betty. Több mint 12 000 kaposvárit érdekelt az új buszmenetrend. Ennyien töltötték le a tervezetet, mintegy 300-an pedig a véleményüket is elmondták. Az elmúlt hetekben hívta társadalmi egyeztetésre a kaposváriakat a város. 8 lakossági fórumon hallgatták meg a javaslatokat, észrevételeket, kéréseket. Szita Károly polgármestertől megtudtuk, a több száz érkezett e-mail feldolgozása már tart. A cél, hogy az utasok igényeihez még inkább igazodó menetrendet alakítsanak ki. 19 óra 24 perc. Kaposváron ekkor érdemes ma az eget kémlelni. Napfogyatkozás lesz ma, amire Európában 27 éve nem volt példa. Bár hazánkból csak részleges napfogyatkozás lesz látható majd. Ennek mértéke az ország különböző pontjairól nézve eltérő lesz. A nyugati ország részről figyelve jóval nagyobb részét takarja majd ki a hold a napkorongnak, mint keleten. A soproniak vannak itthon a legjobb helyzetben, ők 86%-os napfogyatkozást láthatnak, míg mi kaposváriak csak 68%-ost. Ez azt jelenti, hogy a hold a nap 68%-át fogja takarni, ha a környékről figyeljük meg. Védőszemüveget mindenképp használjanak, és a nyugati, észak-nyugati horizontot figyeljék. A Zselici csillagparkot emiatt ne keressék fel, a nyugati látóhatárt ott fák takarják. A napfogyatkozás miatt nem, de a perszeidák érkezése miatt érdemes felkeresnünk ma és holnap a Zselici csillagparkot. Ma is csillaglesre várják a kaposváriakat. A meteorajban tegnap is több tucatnyian gyönyörködtek. A csillagpark csillagászai ma és holnap is előadást tartanak. A nyár leglátványosabb csillaghullásában egész héten gyönyörködhetünk, óránként akár 50 hulló csillagot is el lehet csípni ilyenkor. Ez érdemes kevésbé fényszennyezett területet keresnünk, a Zselici csillagpark pedig kiváló erre. A program este 9:30-kor kezdődik az épület előtt. Fontos, hogy a csillagpark parkolójában nem tudnak megállni. Az út utolsó szakasza a fényszennyezés elkerülése érdekében le lesz zárva. A csillagparkot így gyalog tudják megközelíteni, és a tájékozódáshoz is csak vörös fényű lámpát használhatnak. Pléddel, melegöltözékkel érdemes készülni. Fontos változás a köznevelésben, több önállóságot kaphatnak az iskolák. Egy új törvényjavaslat szerint a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiáját is növelnék. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit, és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Átverhették a fogyni vágyókat. A Vertim étrendkiegészítő kommunikációját ellenőrzi most a gazdasági versenyhivatal. Eljárást indítottak ellenük, mert úgy látják, a cég hamis információkat közölt a termék egészségre gyakorolt hatásáról, és túl gyors fogyást ígért. Az ehhez hasonló étrendkiegészítőket kiemelten vizsgálja a GVH.
0: Időjárás jelentés.
5: A folytatásban is marad a napsütéses, száraz idő. Az északi északkeleti szél sokfelé lehet élénk, erős. Csapadék egyáltalán nem várható. 27 és 33 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig akár 18 fokig is lehűlhet a levegő. Holnap is a maihoz hasonló időnk lesz. Hétvégére melegszik az idő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
6: Már a 14 óráról is csak múlt időben beszélhetünk. Szép délutánt és napsütéses szerdát kívánok minden kedves hallgatónak. Ród Balázsi Hunor a mikrofonnál. Javaslom, hogy járjatok nyitott szemmel, a szabályokat betartva közlekedjetek, és élvezzétek a nap minden percét, amikor csak lehet, mert ahogy azt mindig mondjuk, immár 2013 óta a pillanat a tiéd, és azért, hogy minden pillanat még jobb legyen, tekerjetek a hangerőn, és élvezzétek a legjobb zenéket a Rádió Moston. Én hozom változatlanul minden idők legnagyobb slágereit, így aztán érkezik is hamarosan az Uncle Cracker és a Follow Me, itt lesz velünk Charlie XCX újdonsága a Camera, most pedig Jessie J nyitja az órát, és ez az It's My Party Kaposvár rádiójában.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Ariana Grande énekelt, ezóta We Can Be Friends, az óra pedig már 2:45 után járt néhány perccel. Érdekes kezdeményezés indult az elmúlt években több európai városban is, hiszen egyre több helyen alakítanak ki úgynevezett esőkerteket. Ezek olyan növényekkel beültetett zöld területek, amelyeket kifejezetten arra terveznek, hogy egy nagyobb zápor után felfogják és lassan elszivárogtassák a csapadékvizet. Így csökkenthető a hirtelen kialakuló belvárosi vízborítás, miközben a növényzet is hasznosítja a vizet. A megoldást már számos város alkalmazza Európában és Észak-Amerikában a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás részeként. Érdemes ezekből a megoldásokból, praktikumokból tanulni, és ilyen tekintetben nem baj, ha lopunk sem. Most pedig egy dal érkezik, amelyet szinte mindenki felismer az első néhány másodperc után. A Bloodhound Gang The Bad Touch című slágere 1999-ben jelent meg, és a hozzá készült Párizsban forgatott videóklip a majom jelmezekkel és a teljesen abszurd humorával legalább akkora figyelmet kapott, mint maga a dal. Jöjjön tehát a Bloodhound Gang és a The Bad Touch.

0: Programajánló.
1: Ha augusztus 20-ára, azaz jövő csütörtökre még nincs programotok, akkor egy igazán hangulatos családi eseményt ajánlok a figyelmetekben. A Szennai Skanzenben Szent István napi kenyérünnepet rendeznek 20-án, délelőtt 10 órától egészen délután 4 óráig. A nap során végig lehet követni, hogyan jut el a gabona a kenyérig, kipróbálhatjátok a kézimalmos őrlést, lesz cséplés, kézműves foglalkozások, ahol például szalmafonással és aratódísz készítéssel is meg lehet ismerkedni. Délelőtt közösen dagasztják a skanzen kenyerét, délután pedig megsütik, amit természetesen meg is lehet kóstolni. A legkisebbeket népi játékudvar várja, így valóban az egész család találhat magának elfoglaltságot. Ha szeretitek a hagyományőrző programokat, és szívesen töltenétek el egy tartalmas napot a szabadban, akkor augusztus 20-án érdemes ellátogatni a Szennai Skanzenbe.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

Ő volt Ale Farben és a Body Talk 3:43 után. Köszöntöm a hallgatókat, és szép délután kívánok minden kedves kaposvárinak, környékbelinek és átutazónak. A mikrofonnál Rót Balázsi Hunor, és még mindig csodálatos a szerdánk, főleg akkor, hogyha nem a szabad ég alatt dolgozunk, mert biztos vagyok benne, hogy hallgatóink között sokan hallgatnak bennünket munkaközben, és ez ráadásul nem egy klimatizált helyiségben történik, hanem mondjuk egy építkezés, kertépítés, vagy bármi, ami a szabad ég alatt történik. Hát nekik, ezeknek a hallgatóknak kívánok kitartást a mai naphoz. Hozzátok ki a mai napból is a maximumot, és délután majd jöhet a jól megérdemelt pihenés, akár a Deseda partján, a Városligetben, vagy otthon az árnyékban. Most pedig egy klasszikussal folytatjuk, mégpedig Britney Spearsnek köszönhetően 1999-ből jön a Born to Make You Happy.

0: Reklám. Augusztus 15-én és 16-án Strandfesztivál az Igali gyógyfürdőben. Szombaton a sztár vendég Tabáni István, majd éjszakai fürdőzés arab hastánc showval. Vasárnap délután a medence partján fellép a Forever Duo és az Irigy Hónai Mirigy. A vasárnap családi nap Igalban. A 10 év alatti gyerekek ingyen látogathatják a fürdőt. Találkozzunk a Strandfesztiválon. Bővebb információ az Igali fürdő Facebook oldalán.
1: Chery Tiggo full hibrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
2: Pénteken szilvavásár a Marász Plusznál. A szilvát 6 kg-os kiszerelésben hasznos kis farekeszekben tudod megvásárolni. A szilva kilója 550 forint, azaz egy rekesz ára 3300 forint. Ha biztosra mennél, adj le előrendelést az alábbi címen www.szilvavásár.hu. Tehát még egyszer, szilva pénteken 1 kiló 550 forint. Na de hol?
3: Füredi út és raktár utca sarkán.
2: Rendelés www.szilvavásár.hu.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Nyáron irány a Balaton?
6: Na, és esténként kultkikötő.
5: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
6: Bármit választunk, jó lesz. Már küldem is a műsort.
7: Kultkikötő.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Csíkszeredában járt Kaposvár küldöttsége. Cukorbeteg gyerekek kirándulhattak. Óriási útfelújítások jönnek. Jó napot kívánok, 3 óra van, a mikrofonnál Springman Betty. Erősebb a kapocs Csíkszereda és Kaposvár között. Idén is meghívást kapott Kaposvár, hogy néhány fős küldöttséggel részt vegyen testvérvárosunk Csíkszereda idei városnapi programjain. A Kaposvári Fejlesztési Központ tájékoztatása szerint ez jó lehetőséget adott arra, hogy a rendszeres online tapasztalatcserék mellett a személyes kapcsolatokat is ápolják. Azt írták, szó esett gazdaság és iparfejlesztésről, turizmusról és gasztronómiáról. Emellett meghívást kaptak a Kapocs című kiállítás megnyitójára, melyen helyi szolgáltatók, kézművesek, termelők termékeivel ismerkedhettek meg. Cukorbeteg gyerekeknek tartottak programot a Ropói tónál. A Kaposvári Kórház gyermekdiabetológiai gondozója fogadta a diabétesszel élő fiatalokat és szüleiket a közelmúltban. Volt közös sportjáték, kézműves foglalkozás, csillagtúra a Zselici Csillagparkban és piknik is. Óriási összefogás a siófoki strandon. Több tucatnyi fürdőző állt csatasorba, hogy megkeressen egy 5 éves kisfiút. Az esetről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány számolt be. Azt írták, az esethez a mentőket is riasztották, a strandolók nekik segítettek. Mentő helikopter is körözött a Balaton felett, hogy baj esetén azonnali segítséget tudjon nyújtani. Egy órán át kutattak, végül kiderült, a gyermek csak egy messzebb álló darut ment el megnézni. Édesapja találta meg a parton. Országos útfelújítási program indul. Összesen 210 helyszínen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, melynek több mint felét uniós forrásból finanszírozzák. Közölte Vitézy Dávid miniszter. Azt mondta, nem egyszerű aszfaltozás fog történni, hanem az utak szerkezetét is megerősítik a tartós eredmény érdekében. Somogyban egyetlen egy út érintett, azt azonban nem közölték, melyik az. Átalakul az Agrárkamara. Egy új jogszabály szerint a szervezetnek a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. A pártpolitikamentességet is kikötik, és az összeférhetetlenségi jogszabály is szigorúbb lett. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk, sőt, a jövőben személyi juttatást sem kaphatnak. Nem aprózzák el az államalapítás ünnepét Budapesten. Háromnapos lesz a program, és 4 milliárd forintba kerül majd. Hangzott el sajtótájékoztatón. Lesz szűzi játék, de a szokásosnál jóval rövidebb. 30 perces fénysót, 10 perces tűzi játék követ majd. A produkció egy történetet mesél majd el, a Kárpát-medence megszületésétől indul, és a parlament épületére vetítve elevenedik meg. Emellett az Országházba díjmentesen és regisztráció nélkül is be lehet majd menni, de nem marad el a Szent Jobb körmenet sem. Kaposvár is készül programokkal, a Kossuth téren megemlékezés, a Városligetben a Magyar Banda koncertjével és tűzi játékkal várnak.
7: Időjárás jelentés.
8: Folytatódik a tikkasztó, a meleg, napsütéses idő, csapadék szinte kizárt. Az északi, északkeleti szél azonban néhol megélénkülhet. 27 és 33 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére 18 fokig hűl a levegő. Most még az UV-sugárzás nagyon erős, kerüljék a közvetlen napsütést.
7: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: Pitbull pörgette fel az elmúlt perceket a Hotel Room Service című dallal, mi pedig már fél úton járunk, 3:45 között. Remélem, hogy jól alakul a délutánotok, akár még dolgoztok, akár már a nap végét tervezgetitek, egy kis lendületből sosem árt a tartalék. Hogyha meg szeretnétek velünk osztani a mai nap egyik legjobb pillanatát, mi abszolút nyitottak vagyunk rá, mindenre, ami veletek történik ezen a szerdán, de holnap, holnap után és bármikor is. Írjátok SMS-t vagy Viber üzenetet 0670 32 32 355, ugyanitt pedig telefonon is elértek bennünket, mindig öröm veletek beszélni, vagy az üzeneteiteket olvasni. Most pedig egy hazai felvétel következik, Fluor, Sosehol és Sofia közös 2026-os dala, ez a keserű a rádió mostan.
1: Akinek fáj,

Ez volt a Super Mode slágere 2006-ból, 20 éves muzsika, a Tell Me Why szólt 3:45 után, és üzenetet kaptunk, ezúttal Balázs írt: Szevasz Huni, nekem a mai nap legjobb pillanata eddig az volt, amikor ebédszünetben végre kiszabadultam az irodából egy 20 perces sétára, semmi különös nem történt, de jól esett egy kicsit lelassítani, meginni egy kávét, és nem a monitort nézni. Néha ennyitől már teljesen más hangulatban folytatódik a nap, remélem mindenkinek jut ma egy hasonló kis feltöltődés. Abszolút egyetértek veled, Balázs, csak az a baj, hogy ritkán van erre időm, mert valóban nagyon jó, amikor ki tudok picit szabadulni munka közben, és meginni egy kávét egy baráttal vagy egyedül, de erre nagyon ritkán van lehetőség. Köszi, hogy írtál! Következik most pedig egy dal, ami neked szól, Balázs, Eminem egyik slágere, a Houdini, ami 2024-ben jelent meg, és a hozzá készült videoklipben Eminem több ikonikus karakterét is újra elővette, köztük a karrierje elejéről ismert Slim Shady-t. Most tehát Eminemtől szól a Houdini a rádió mostanában.

0: Időjárás jelentés.
1: Nagyon röviden összefoglalva, meleg van, meleg lesz, és az is marad egészen a jövő hét közepéig. Úgyhogy kedves hallgatók, ennél részletesebben most már nem taglalnám az időjárást, az biztos, hogy esőre nem számíthatunk, és az is, hogy fázni sem fogunk. De ettől függetlenül hoztam a mai naphoz kapcsolódóan két érdekességet, ugyanis augusztus 12-éhez is vannak nyilvántartott hőmérsékleti rekordok Magyarországon, és a legmelegebb hőmérsékletért egészen 105 évet kell utaznunk vissza az időben, hiszen 1921-ben Szerepen mérték a legmelegebbet, ami 40,8 Celsius fok volt, pedig akkor még globális felmelegedésről nem igazán beszéltünk. Aztán a leghidegebbért Mura keresztúra kell eltekintsünk 2016-ba, ott 4,5 fokot mértek. Na, hát itt van egy 35 fokos különbség a leghidegebb és a legmelegebb augusztus 12-e történetében.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.

Travis Capaldi énekelt, ez volt a Forget Me a rádió moston, elmúlt 3:44, és egy igazi UK garage klasszikus következik. Az Artful Dodger és Romina Johnson közös dala a Moving Too Fast először egy remixként kezdte pályafutását. A DJ-k körében annyira népszerű lett, hogy később hivatalosan is újra kiadták. A dal 2000-ben egészen a második helyig jutott a brit slágerlistán, a brit dance listát pedig vezette is. És nem véletlen, hogy immár 1998 óta folyamatosan játsszák a rádiók, így mi is Kaposvár rádiójában. Itt is van a Moving Too Fast a 91.2-n.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
3: Cherry Tigo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Megérkeztek az új buszok Kaposvárra. Fel nincs úszva menekült a rendőrök elől egy somogyi férfi, megvan az év tortája. Jó napot kívánok, 4 óra van, a mikrofonnál Springman Betty. Már a kaposvári utakon az új BYD buszok. 15 új elektromos jármű rúja az utcákat, de a teljes flotta megújul hamarosan. Ezek között 4 darab önvezető lesz. Az új buszokat Szita Károly polgármester is kipróbálta, úgy fogalmazott, történelmi pillanat ez a város életében, hiszen újabb lépést tettünk egy fenntarthatóbb jövő felé. A nagyhőségben pedig különösen jó hír, hogy a buszokon a klíma is kiválóan működik. Rendszám és gumiabroncs nélkül fel nincs csúszva menekült a somogyi rendőrök elől egy büsői sofőr. A taszári egyenruhások vették üldözőbe, miután egy szikrafényre lettek figyelmesek Nagyberki útjain tegnap. Az autójának első kerekén nem volt gumiabroncs, a felni szikrázott. Az autós még csak nem is lassított, amikor a rendőrök rátapadtak, többször bekacsázott előttük, végül a szolgálati autó megelőzte és megállásra kényszerítette. Kiderült, a 36 éves férfinek se jogosítványa, se kötelező gépjármű felelősség biztosítása, az autón nincs műszaki engedély, és még ittas is volt. A busás bírság mellett eljárás is indult ellene. A napfogyatkozás miatt nem, de a perszeidák érkezése miatt érdemes felkeresnünk ma és holnap a Zselici Csillagparkot. Ma is csillaglesre várják a kaposváriakat. A meteorajban tegnap is több tucatnyian gyönyörködtek. A Csillagpark csillagászai ma és holnap is előadást tartanak. A nyár leglátványosabb csillaghullásában egész héten gyönyörködhetünk, óránként akár 50 hulló csillagot is el lehet csípni ilyenkor. Ez érdemes kevésbé fényszennyezett területet keresnünk, a Zselici Csillagpark pedig kiváló erre. A program este 9:30 kezdődik az épület előtt. Fontos, hogy a Csillagpark parkolójában nem tudnak megállni. Az út utolsó szakasza a fényszennyezés elkerülése érdekében le lesz zárva. A Csillagparkot így gyalog tudják megközelíteni, és a tájékozódáshoz is csak vörös fényű lámpát használhatnak. Pléddel, melegöltözékkel érdemes készülni. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Szeptember 1-től vásárolhatunk valamivel olcsóbban. Az erről szóló jogszabályt a parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el. Nem csak a vényköteles orvosságok, az orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. A gyógyszerek esetében egyébként ez pár száz forintos megtakarítás, 10.000 forintos tételnél például 476 forintot jelent.
5: Bíbor fehér. Ezt a fantázia nevet viseli az idei ország tortája. Egy gyulai cukrászda készítette el az édességet. Erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és a rögös túró, illetve csokoládé, vanília és citrom íz kombinációja alkotja, de például fekete ribizlibor és liofilizált málna is szerepel az összetevők között. A Magyarország cukormentes tortája versenyt egy szilvás finomság nyerte, Balatongyörökön készítették el, és a Szilva Fácska Fantázia névre hallgat. Az édességet az államalapítás ünnepén mutatják be, utána közzé teszik a receptet.
0: Időjárás jelentés.
4: A folytatásban is marad a napsütéses, száraz idő. Az északi északkeleti szél sokfelé lehet élénk, erős. Csapadék egyáltalán nem várható. 27 és 33 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig akár 18 fokig is lehűlhet a levegő. Holnap is a maihoz hasonló időnk lesz. Hétvégére melegszik az idő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
1: Nagyon szép késő délutánt, 16 óra múlt, és ilyenkor már vélhetően a legtöbben úton vannak hazafelé. Remélem, hogy egy sikeres munkanap van mögöttetek, és azt is, hogy egy kellemes délután előttetek. Szép meleg nyári napunk van, napsütéssel, meleggel, és most már a legtöbbek esetében szabadidővel, bár biztos vagyok abban is, hogy sokan közületek még most kezdték el a munkát, egy délutáni műszakot, vagy még be sem fejezték, neki kívánok kitartást. Ebben az órában is várom az üzeneteket, 0670 32 32 355, írjatok, hívjatok bátran. Most pedig Cyriller és Mary Joe-val indítjuk útnak ezt az órát, már is szól a Still Into You.

0: közlekedési információk.
1: Vetettem egy pillantást az útinformra, mert Kaposvár útjairól nem kaptunk üzenetet, így sem trafipaxról, sem balesetről nincs tudomásunk, hál' Istennek. Viszont azt tudom, hogy az elkerülőn, ott Kaposmérő környékén, Kaposmérő magasságában útkarbantartási munkákat végeznek, egészen pontosan kaszálás van. Magyarotádnál szintén kaszálnak, Somogysárd után pedig szintén kaszálásra számíthatnak, akik arra járnak, de így van ez egyébként Osztopán és Somogyvár között, Alsóhetény és Nak között, igaz az már Tolna megye, illetve Nagybajom és Kutas között egy burkolat süllyedést is jelölnek, úgyhogy kedves rádióhallgatók, semmi extra, vigyázzatok magatokra, élvezzétek az utazást és a délutánt a Rádiómos társaságában.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baroszőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10. A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
2: Városunk televíziója a Kapos TV, ma is várja a tévénézőket a képernyők elé, ma is aktualitásokkal, helyi információkkal készülnek. Például szó lesz arról, hogy Bartók magánéletéről is árulkodik, az az eddig ismeretlen kis darab, amit a Kapos Festen mutattak be először. A Kotta nemrég került elő. Negyed évszázada lett város nagy bajom. A hétvégén kétnapos programsorozattal, sok zenével és finom falatokkal ünnepelt a település. Különleges borkóstoló helyiséggel bővült nemrég egy gazdaság Ordacsehiben. Egész egyszerűen oda költöztettek egy 200 éves pincét. Ezekről pedig képes összefoglalót láthattok, ha ma is a kapospontot nézitek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban. 91.2 Rádió most!

Edith McRae énekelt, ez volt a Revolving Door a rádió moston. 3:45 lesz, kedves hallgatók, hamarosan, és hát már bőven a késő délutánt tapossuk, hamarosan pedig már itt a nyakunkon az este, és ahogy tapasztalhattátok ti is bizony, már egyre rövidebbek a nappalok. Viszont én ebben az órában elköszönök tőletek, és megköszönöm a mai napra a figyelmetek, legközelebb pedig majd pénteken 14-én reggel 6-kor térek vissza hozzátok. Köszönöm, hogy a délutánt velem töltöttétek, Ród Balázsi Hunor voltam, további szép szerdát mindenkinek, vigyázzatok magatokra, Tom Nowy és Lima dalával búcsúzom, jön a Take It, viszont hallásra!

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: talking. Reklám. Augusztus 15-én és 16-án Strandfesztivál az Igali Gyógyfürdőben. Szombaton a sztár vendég Tabáni István, majd éjszakai fürdőzés arab hastánc show-val. Vasárnap délután a medence partján fellép a Forever Duo és az Irigy Hónai Mirigy. A vasárnap családi nap Igalban. A 10 év alatti gyerekek ingyen látogathatják a fürdőt. Találkozzunk a Strandfesztiválon. Bővebb információ az Igali Fürdő Facebook oldalán.
1: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát.
0: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
1: Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
3: Pénteken szilvavásár a Marász Plusznál. A szilvát 6 kg-os kiszerelésben hasznos kis farekeszekben tudod megvásárolni. A szilva kilója 550 forint, azaz egy rekesz ára 3300 forint. Ha biztosra mennél, adj le előrendelést az alábbi címen www.szilvavásár.hu. Tehát még egyszer, szilva pénteken 1 kiló 550 forint. Na de hol? Előrendelés www.szilvavásár.hu.
4: Cowboyok és cowgirlök, figyelem! Augusztus 15-én Desedai Country Kaland a Nekem a Deseda szervezésében. 14 órától Roli Bohóc, Mini Diszkó, Cukorka Eső, Patkódobó Verseny, Póni Lovaglás és egész délután DJ Folkman teremti meg az igazi western hangulatot. Ne hagyjátok ki a nyár egyik legvidámabb családi programját augusztus 15-én. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
5: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
6: Igen!
5: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Sokan mondták el véleményüket az új buszmenetrendről. 68%-os napfogyatkozást láthatunk Kaposvárról. Olcsóbb lesz a budapesti tűzi játék augusztus 20-án. Jó napot kívánok, 5 óra van, Springman Betty vagyok. Több mint 12 000 kaposvárit érdekelt az új buszmenetrend. Ennyien töltötték le a tervezetet, mintegy 300-an pedig a véleményüket is elmondták. Az elmúlt hetekben hívta társadalmi egyeztetésre a kaposváriakat a város. 8 lakossági fórumon hallgatták meg a javaslatokat, észrevételeket, kéréseket. Szita Károly polgármestertől megtudtuk, a több száz érkezett e-mail feldolgozása már tart. A cél, hogy az utasok igényeihez még inkább igazodó menetrendet alakítsanak ki. 19 óra 24 perc. Kaposváron ekkor érdemes ma az eget kémlelni. Napfogyatkozás lesz ma, amire Európában 27 éve nem volt példa. Bár hazánkból csak részleges napfogyatkozás lesz látható majd. Ennek mértéke az ország különböző pontjairól nézve eltérő lesz. A nyugati ország részről figyelve jóval nagyobb részét takarja majd ki a hold a napkorongnak, mint keleten. A soproniak vannak itthon a legjobb helyzetben, ők 86%-os napfogyatkozást láthatnak, míg mi kaposváriak csak 68%-ost. Ez azt jelenti, hogy a hold a nap 68%-át fogja takarni, ha a környékről figyeljük meg. Védőszemüveget mindenképp használjanak, és a nyugati észak-nyugati horizontot figyeljék. A Zselici csillagparkot emiatt ne keressék fel, a nyugati látóhatárt ott fák takarják. Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztak Somogyban. Első alkalommal rendezték meg Kürtös pusztán a Szent Háromság tábort. A szeretett misszionáriusai Teréz anya nővérei helybéli hátrányos helyzetű fiatalokat és családtagjaikat fogadták. Imádságokkal, beszélgetésekkel, bibliodrámás foglalkozással egyaránt készültek, de volt kézműves foglalkozás, csapatjáték és sportverseny is. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata arról tájékoztatott, a baleset kedden délután a Batthyány utcában történt, ahol egy autós elütött egy vele párhuzamosan közlekedő biciklist, majd kisodródott és felborult. A középkorú férfi a helyszínen életét vesztette, a kocsiban utazó négy ember pedig megsérült. Az ügyben eljárás indult. Nem aprózzák el az államalapítás ünnepét Budapesten. Háromnapos lesz a program, és 4 milliárd forintba kerül majd. Hangzott el sajtótájékoztatón. Lesz szűzi játék, de a szokásosnál jóval rövidebb. 30 perces fénysót, 10 perces tűzi játék követ majd. A produkció egy történetet mesél majd el, a Kárpát-medence megszületésétől indul, és a parlament épületére vetítve elevenedik meg. Emellett az Országházba díjmentesen és regisztráció nélkül is be lehet majd menni, de nem marad el a Szent Jobb körmenet sem. Kaposvár is készül programokkal, a Kossuth téren megemlékezés, a Városligetben a Magyar Banda koncertjével és tűzi játékkal várnak.
1: Időjárás jelentés.
7: A nap további részében is marad az enyhe csapadékmentes idő, késő estére igencsak lehűl a levegő, az éjszakai órákban pedig 15 fokot is mutathatnak a hőmérők. Az északi-északkeleti szél sokfelé megélénkül. Holnap is a maihoz hasonló időben lehet részünk, 32 fokos csúcsértékekkel. Hétvégére melegszik az idő.
1: Időjárás jelentést hallottak.
4: Most pedig újra a legjobb zenék.
1: Rádió Most.
6: Some other chick, yeah, that hurt me, I'll admit.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

Műsorajánló. A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél. Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Kaposvári Krónika. A város hírösszefoglalója.
1: 2026. augusztus 12-e, szerda, este 6 óra van. Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Rádió Most helyi hírösszefoglalóját hallják, a szerkesztőtől, Springman Bettitől. 15 már itt van, 27 még jön. Tegnap óta a kaposvári utakon az új BYD buszok. 15 új elektromos jármű rója már az utcákat, de a teljes flotta megújul hamarosan. Ez összesen 45 új e-buszt jelent. Ezek között 4 darab ráadásul önvezető lesz. A továbbiakban érkezők között pedig 23 szóló és 6 midi busz. Az új buszokat Szita Károly polgármester is kipróbálta tegnap, úgy fogalmazott, történelmi pillanat ez a város életében, hiszen újabb lépést tettünk egy fenntarthatóbb jövő felé. A nagy hőségben pedig különösen jó hír, hogy a buszokon a klíma is kiválóan működik. Százak véleménye számít az új menetrendnél. Több mint 12 000 kaposvári érdeklődött az új buszmenetrend iránt. Ennyien töltötték le a tervezetet, mintegy 300-an pedig a véleményüket is elmondták. Az elmúlt hetekben hívta társadalmi egyeztetésre a kaposváriakat a város. 8 lakossági fórumon hallgatták meg a javaslatokat, észrevételeket, kéréseket. Szita Károly polgármestertől megtudtuk, a több száz érkezett e-mail feldolgozása már tart. A cél, hogy az utasok igényeihez még inkább igazodó menetrendet alakítsanak ki. Új nyári és őszi-téli menetrend is készül. A tervek szerint néhány kivételtől eltekintve minden busz a helyi állomásról indulna, 70-nel több járat közlekedne, de az ütemezés is módosul, csúcsidőben 20-30 percenként, azon kívül 40-60 percenként közlekednek majd a járművek, vonalanként eltérő gyakorisággal. A célok között szerepel még a pontosság és a megbízhatóság javítása is. Halálos gázolás a Balaton partján. Meghalt egy kerékpáros egy balesetben kedden délután Siófokon. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata tájékoztatott arról, a baleset a Batthyány utcában történt, ahol egy autós elütött egy vele párhuzamosan közlekedő biciklist, majd kisodródott és felborult. A középkorú férfi a helyszínen életét vesztette, a kocsiban utazó 4 ember pedig megsérült. Az ügyben eljárás indult. Egy órán át kerestek egy 5 évest. Óriási összefogást mutattak a fürdőzők a siófoki strandon. Több tucatnyian álltak csatasorba, hogy megkeressenek egy 5 éves kisfiút. Az esetről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány számolt be. Azt írták, az esethez mentőket is riasztottak, a strandolók nekik segítettek. Mentőhelikopter is körözött a Balaton felett, hogy baj esetén azonnali segítséget tudjon nyújtani. Egy órán át kutattak, végül kiderült, a gyermek csak egy messzebb álló darút ment el megnézni. Édesapja találta meg a parton. Szikrázóan tehetséges sofőrt csíptek meg. Rendszám és gumiabroncs nélkül felnint csúszva menekült egy büssői sofőr tegnap a somogyi rendőrök elől. A taszári egyenruhások vették üldözőbe, miután egy szikrafényre lettek figyelmesek Nagy Berki útjain. A sofőr autójának első kerekén nem volt gumiabroncs, a felni szikrázott. Az autós még csak nem is lassított, amikor a rendőrök rátapadtak. Többször bekacsázott előttük, végül a szolgálati autó megelőzte és megállásra kényszerítette. Kiderült, a 36 éves férfinak se jogosítványa, se kötelező gépjármű felelősség biztosítása. Az autón nincs műszaki engedély, és még ittas is volt. A busás bírság mellett eljárás is indult ellene. Garázdákat, tolvajt fogtak. Kattant a bilincs 3 somogyi bűnöző kezén. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság egyenruhásai Lengyeltótiban 2, Tapon 1 férfit fogtak el. A 29 és 31 éves lengyeltóti lakosokat garázdaság, a Tabon elfogott 45 éves magyar keszi férfit pedig kifosztás miatt keresték, mindhármukat fogdába vitték. Székelyföldön Kaposvár. Erősebb a kapocs Kaposvár és Csíkszereda között. Idén is meghívást kapott Kaposvár, hogy néhány fős küldöttséggel részt vegyen testvérvárosunk Csíkszereda idei városnapi programjain. Tájékoztatott a Kaposvári Fejlesztési Központ, hangsúlyozva, ez jó lehetőséget adott arra, hogy a rendszeres online tapasztalatcserék mellett a személyes kapcsolatokat is ápolják. Azt írták, szó esett gazdaság és iparfejlesztésről, turizmusról és gasztronómiáról egyaránt. Emellett meghívást kaptak a Kapocs nevű kiállítás megnyitójára, melyen helyi szolgáltatók, kézművesek, termelők termékeivel ismerkedhettek meg. Közelebb hozta őket a diabétesz. A Ropói tónál tartottak programot cukorbeteg gyerekeknek. A Kaposvári Kórház gyermekdiabetológiai gondozója fogadta a diabétesszel élő fiatalokat és szüleiket a közelmúltban. Volt közös sportjáték, kézműves foglalkozás, csillagtúra a Zselici Csillagparkban és piknik is. Szegény fiatalok pihentek. Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztak a közelmúltban Somogy vármegyében. Első alkalommal rendezték meg Kürtös pusztán a Szent Háromság tábort. A szeretet misszionáriusai Teréz anya nővérei helybéli hátrányos helyzetű fiatalokat és családjaikat fogadták. Imádságokkal, beszélgetésekkel, bibliodrámával egyaránt készültek, de volt kézműves foglalkozás, csapatjáték és sportverseny is. Itt a napfogyatkozás időpontja. 19 óra 24 perc, ekkor érdemes Kaposváron az eget kémlelni. Napfogyatkozás lesz ma, amire Európában 27 éve nem volt példa. Bár hazánkból csak részleges napfogyatkozás látható majd. Ennek mértéke az ország különböző pontjairól nézve eltérő lesz. A nyugati ország részből figyelve jóval nagyobb részét takarja majd ki a hold a napkorongnak, mint keleten. A soproniak vannak itthon a legjobb helyzetben, ők 86%-os napfogyatkozást láthatnak, míg mi kaposváriak csak 68%-ost. Ez azt jelenti, hogy a hold a nap 68%-át fogja takarni, ha a környékről figyeljük meg. Védőszemüveget mindenképp használjanak, és a nyugati észak-nyugati horizontot figyeljék. A Zselici Csillagparkot emiatt ne keressék fel, a nyugati látóhatárt ott fák takarják. A perszeidák miatt érdemes felkeresni a csillagparkot. Bár a mai napfogyatkozás miatt nem, a perszeidák érkezése miatt érdemes ma felkeresnünk a Zselici Csillagparkot. Tegnap, ma és holnap várták és várják csillaglesre a kaposváriakat. A meteorrajban már tegnap is százak gyönyörködtek. A Csillagpark csillagászai ma és holnap is előadást tartanak. A nyár leglátványosabb csillagulásában egész héten gyönyörködhetünk, óránként akár 50 hulló csillagot is el lehet csípni ilyenkor. Ehhez érdemes kevésbé fényszennyezett területet keresnünk. A Zselici Csillagpark területe kiváló erre. A program este 9:30-kor kezdődik az épület előtt. Fontos, hogy a Csillagpark parkolójában nem tudnak megállni, az út utolsó szakasza, a fényszennyezés elkerülése érdekében le lesz zárva. A Csillagparkot így gyalog tudják megközelíteni, és a tájékozódáshoz is csak vörös fényű lámpát használhatnak. Pléddel, melegöltözékkel érdemes készülni.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap további részében is marad az enyhe csapadékmentes idő, késő estére igencsak lehűl a levegő, az éjszakai órákban pedig 15 fokot is mutathatnak a hőmérők. Az északi-északkeleti szél sokfelé megélénkül. Holnap is a maihoz hasonló időben lehet részünk, 32 fokos csúcsértékekkel. Hétvégére melegszik az idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Springman Bettit hallják. 19 óra 24 perc. Kaposváron ekkor érdemes ma az eget kémlelni. Napfogyatkozás lesz ma, amire Európában 27 éve nem volt példa. Bár hazánkból csak részleges napfogyatkozás lesz látható majd. Ennek mértéke az ország különböző pontjairól nézve eltérő lesz. A nyugati ország részről figyelve jóval nagyobb részét takarja majd ki a hold a napkorongnak, mint keleten. A soproniak vannak itthon a legjobb helyzetben, ők 86%-os napfogyatkozást láthatnak, míg mi kaposváriak csak 68%-ost. Ez azt jelenti, hogy a hold a nap 68%-át fogja takarni, ha a környékről figyeljük meg. Védőszemüveget mindenképp használjanak, és a nyugati észak-nyugati horizontot figyeljék. A Zselici csillagparkot emiatt ne keressék fel, a nyugati látóhatárt ott fák takarják. Rendszám és gumiabroncs nélkül felnén csúszva menekült a somogyi rendőrök elől egy büsői sofőr. A taszári egyenruhások vették üldözőbe, miután egy szikrafényre lettek figyelmesek Nagyberki útjain tegnap. Az autójának első kerekén nem volt gumiabroncs, a felni szikrázott. Az autós még csak nem is lassított, amikor a rendőrök rátapadtak, többször bekacsázott előttük, végül a szolgálati autó megelőzte és megállásra kényszerítette. Kiderült, a 36 éves férfinek se jogosítványa, se kötelező gépjármű felelősség biztosítása, az autón nincs műszaki engedély, és még ittas is volt. A busás bírság mellett eljárás is indult ellene. Három bűnöző kezén kattant a bilincs, a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság egyenruhásai Lengyel-Tótiban kettő, Tabon egy férfit fogtak el. A 29 és 31 éves lengyel-tóti lakosokat garázdaság, a Tabon elfogott 45 éves magyar keszi férfit pedig kifosztás miatt keresték. Mindhármukat fogdába vitték. Nagy szükség van a vérre a hosszú hétvége előtt. Somogyban is véradások sorra várja a kaposváriakat, mert bár most a vérkészlet stabil, az ünnep miatt megcsappan a véradók száma, és jellemzően balesetekből is több történik, a műtétek pedig nem állnak le. Kaposváron a Réprónai Múzeum épületében jövő hétfőn 11 és 1 óra között, a Területi Vérellátó Intézetben kedden 9 és 18 óra között, illetve szombaton 8 és délután 2 óra között adhatunk vért. Ezen kívül Igalban, Nagyatádon, Balatonbogláron és Zamárdiban is lesz erre lehetőség. Bíborfehér. Ezt a fantázia nevet viseli az idei ország tortája. Egy gyulai cukrászda készítette el az édességet. Erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és a rögös túró, illetve csokoládé, vanília és citrom íz kombinációja alkotja, de például fekete ribizlibor és liofilizált málna is szerepel az összetevők között. A Magyarország cukormentes tortája versenyt egy szilvás finomság nyerte, Balatongyörökön készítették el, és a Szilva Fácska fantázia névre hallgat. Az édességet az államalapítás ünnepén mutatják be, utána közzé teszik a receptet.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap további részében is marad az enyhe csapadékmentes idő, késő estére igencsak lehűl a levegő, az éjszakai órákban pedig 15 fokot is mutathatnak a hőmérők. Az északi északkeleti szél sokfelé megélénkül. Holnap is a maihoz hasonló időben lehet részünk, 32 fokos csúcsértékekkel. Hétvégére melegszik az idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!
1: Akinek fáj még

Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Springman Bettit hallják. A napfogyatkozás miatt nem, de a perszeidák érkezése miatt érdemes felkeresnünk ma és holnap a Zselici Csillagparkot. Ma is csillaglesre várják a kaposváriakat. A meteorajban tegnap is több tucatnyian gyönyörködtek. A Csillagpark csillagászai ma és holnap is előadást tartanak. A nyár leglátványosabb csillaghullásában egész héten gyönyörködhetünk. Óránként akár 50 hulló csillagot is el lehet csípni ilyenkor. Ehhez érdemes kevésbé fényszennyezett területet keresnünk, a Zselici Csillagpark pedig kiváló erre. A program este 9:30-kor kezdődik az épület előtt. Fontos, hogy a Csillagpark parkolójában nem tudnak megállni. Az út utolsó szakasza a fényszennyezés elkerülése érdekében le lesz zárva. A Csillagparkot így gyalog tudják megközelíteni, és a tájékozódáshoz is csak vörös fényű lámpát használhatnak. Pléddel, meleg öltözékkel érdemes készülni. Erősebb a kapocs Csíkszereda és Kaposvár között. Idén is meghívást kapott Kaposvár, hogy néhány fős küldöttséggel részt vegyen testvérvárosunk Csíkszereda idei városnapi programjain. A Kaposvári Fejlesztési Központ tájékoztatása szerint ez jó lehetőséget adott arra, hogy a rendszeres online tapasztalatcserék mellett a személyes kapcsolatokat is ápolják. Azt írták, szó esett gazdaság és iparfejlesztésről, turizmusról és gasztronómiáról. Emellett meghívást kaptak a Kapocs című kiállítás megnyitójára, melyen helyi szolgáltatók, kézművesek, termelők termékeivel ismerkedhettek meg. Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztak Somogyban. Első alkalommal rendezték meg Kürtös pusztán a Szent Háromság tábort. A szeretett misszionáriusai Teréz anya nővérei helybéli hátrányos helyzetű fiatalokat és családtagjaikat fogadták. Imádságokkal, beszélgetésekkel, bibliodrámás foglalkozással egyaránt készültek, de volt kézműves foglalkozás, csapatjáték és sportverseny is. Nem aprózzák el az államalapítás ünnepét Budapesten. Háromnapos lesz a program, és 4 milliárd forintba kerül majd. Hangzott el sajtótájékoztatón. Lesz szűzi játék, de a szokásosnál jóval rövidebb. 30 perces fénysót, 10 perces tűzi játék követ majd. A produkció egy történetet mesél majd el, a Kárpát-medence megszületésétől indul, és a parlament épületére vetítve elevenedik meg. Emellett az Országházba díjmentesen és regisztráció nélkül is be lehet majd menni, de nem marad el a Szent Jobb körmenet sem. Kaposvár is készül programokkal, a Kossuth téren megemlékezés, a Városligetben a Magyar Banda koncertjével és tűzi játékkal várnak. Átverhették a fogyni vágyókat. A VER Team étrendkiegészítő kommunikációját ellenőrzi most a gazdasági versenyhivatal. Eljárást indítottak ellenük, mert úgy látják, a cég hamis információkat közölt a termék egészségre gyakorolt hatásáról, és túl gyors fogyást ígért. Az ehhez hasonló étrendkiegészítőket kiemelten vizsgálja a GVH.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap további részében is marad az enyhe csapadékmentes idő, késő estére igencsak lehűl a levegő, az éjszakai órákban pedig 15 fokot is mutathatnak a hőmérők. Az északi északkeleti szél sokfelé megélénkül. Holnap is a maihoz hasonló időben lehet részünk, 32 fokos csúcsértékekkel. Hétvégére melegszik az idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat. A következő pár percben a Rádió Most közéleti műsorát hallják. A szerkesztőtől, Springman Bettitől. 21 óra van. 15 már itt van, 27 még jön. Tegnap óta a kaposvári utakon az új BYD buszok. 15 új elektromos jármű rója már az utcákat, de a teljes flotta megújul hamarosan. Ez összesen 45 új e-buszt jelent. Ezek között 4 darab ráadásul önvezető lesz. A továbbiakban érkezők között pedig 23 szóló és 6 midi busz. Az új buszokat Szita Károly polgármester is kipróbálta tegnap, úgy fogalmazott, történelmi pillanat ez a város életében, hiszen újabb lépést tettünk egy fenntarthatóbb jövő felé. A nagy hőségben pedig különösen jó hír, hogy a buszokon a klíma is kiválóan működik. Százak véleménye számít az új menetrendnél. Több mint 12 000 kaposvári érdeklődött az új buszmenetrend iránt. Ennyien töltötték le a tervezetet, mintegy 300-an pedig a véleményüket is elmondták. Az elmúlt hetekben hívta társadalmi egyeztetésre a kaposváriakat a város. 8 lakossági fórumon hallgatták meg a javaslatokat, észrevételeket, kéréseket. Szita Károly polgármestertől megtudtuk, a több száz érkezett e-mail feldolgozása már tart. A cél, hogy az utasok igényeihez még inkább igazodó menetrendet alakítsanak ki. Új nyári és őszi-téli menetrend is készül. A tervek szerint néhány kivételtől eltekintve minden busz a helyi állomásról indulna, 70-nel több járat közlekedne, de az ütemezés is módosul, csúcsidőben 20-30 percenként, azon kívül 40-60 percenként közlekednek majd a járművek, vonalanként eltérő gyakorisággal. A célok között szerepel még a pontosság és a megbízhatóság javítása is. Halálos gázolás a Balaton partján. Meghalt egy kerékpáros egy balesetben kedden délután Siófokon. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata tájékoztatott arról, a baleset a Batthyány utcában történt, ahol egy autós elütött egy vele párhuzamosan közlekedő biciklist, majd kisodródott és felborult. A középkorú férfi a helyszínen életét vesztette, a kocsiban utazó 4 ember pedig megsérült. Az ügyben eljárás indult. Szikrázóan tehetséges sofőr csíptek meg. Rendszám és gumiabroncs nélkül felnin csúszva menekült egy büssői sofőr tegnap a somogyi rendőrök elől. A taszári egyenruhások vették üldözőbe, miután egy szikrafényre lettek figyelmesek Nagyberki útjain. A sofőr autójának első kerekén nem volt gumiabroncs, a felni szikrázott. Az autós még csak nem is lassított, amikor a rendőrök rátapadtak. Többször bekacsázott előttük, végül a szolgálati autó megelőzte és megállásra kényszerítette. Kiderült, a 36 éves férfinek se jogosítványa, se kötelező gépjármű felelősség biztosítása, az autón nincs műszaki engedély, és még ittas is volt. A busás bírság mellett eljárás is indult ellene. Egy órán át kerestek egy 5 évest. Óriási összefogást mutattak a fürdőzők a siófoki strandon. Több tucatnyian álltak csatasorba, hogy megkeressenek egy 5 éves kisfiút. Az esetről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány számolt be. Azt írták, az esethez mentőket is riasztottak, a strandolók nekik segítettek. Mentőhelikopter is körözött a Balaton felett, hogy baj esetén azonnali segítséget tudjon nyújtani. Egy órán át kutattak, végül kiderült, a gyermek csak egy messzebb álló darút ment el megnézni, édesapja találta meg a parton. Garázdákat, tolvajt fogtak. Kattant a bilincs 3 somogyi bűnöző kezén. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság egyenruhásai Lengyeltótiban 2, Tabon 1 férfit fogtak el. A 29 és 31 éves lengyeltóti lakosokat garázdaság, a Tabon elfogott 45 éves magyar keszi férfit pedig kifosztás miatt keresték, mindhármukat fogdába vitték. A perszeidák miatt érdemes felkeresni a Csillagparkot. Bár a mai napfogyatkozás miatt nem, a perszeidák érkezése miatt érdemes ma felkeresnünk a Zselici Csillagparkot. Tegnap, ma és holnap várták és várják csillaglesre a kaposváriakat. A meteorrajban már tegnap is százak gyönyörködtek. A Csillagpark csillagászai ma és holnap is előadást tartanak. A nyár leglátványosabb csillagulásában egész héten gyönyörködhetünk, óránként akár 50 hulló csillagot is el lehet csípni ilyenkor. Ehhez érdemes kevésbé fényszennyezett területet keresnünk. A Zselici Csillagpark területe kiváló erre. A program este 9:30-kor kezdődik az épület előtt. Fontos, hogy a Csillagpark parkolójában nem tudnak megállni, az út utolsó szakasza a fényszennyezés elkerülése érdekében le lesz zárva. A csillagparkot így gyalog tudják megközelíteni, és a tájékozódáshoz is csak vörös fényű lámpát használhatnak. Pléddel, melegöltözékkel érdemes készülni. Szegény fiatalok pihentek. Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztak a közelmúltban Somogy vármegyében. Első alkalommal rendezték meg Kürtös pusztán a Szent Háromság tábort. A szeretet misszionáriusai Teréz anya nővérei helybéli hátrányos helyzetű fiatalokat és családjaikat fogadták. Imádságokkal, beszélgetésekkel, bibliodrámával egyaránt készültek, de volt kézműves foglalkozás, csapatjáték és sportverseny is. Székelyföldön Kaposvár. Erősebb a kapocs Kaposvár és Csíkszereda között. Idén is meghívást kapott Kaposvár, hogy néhány fős küldöttséggel részt vegyen testvérvárosunk Csíkszereda idei városnapi programjain. Tájékoztatott a Kaposvári Fejlesztési Központ hangsúlyozva, ez jó lehetőséget adott arra, hogy a rendszeres online tapasztalatcserék mellett a személyes kapcsolatokat is ápolják. Azt írták, szó esett gazdaság és iparfejlesztésről, turizmusról és gasztronómiáról egyaránt. Emellett meghívást kaptak a Kapocs nevű kiállítás megnyitójára, melyen helyi szolgáltatók, kézművesek, termelők termékeivel ismerkedhettek meg. Közelebb hozta őket a diabétesz. A Ropoitónál tartottak programot cukorbeteg gyerekeknek. A Kaposvári Kórház gyermekdiabetológiai gondozója fogadta a diabétesszel élő fiatalokat és szüleiket a közelmúltban. Volt közös sportjáték, kézműves foglalkozás, csillagtúra a Zselici Csillagparkban és piknik is. Nagy szükség van a vérre a hosszú hétvége előtt. Somogyban is véradások sorra várja a kaposváriakat, mert bár most a vérkészlet stabil, az ünnep miatt megcsappan a véradók száma, és jellemzően balesetekből is több történik, a műtétek pedig nem állnak le. Kaposváron a Réprónai Múzeum épületében jövő hétfőn 11 és 1 óra között, a Területi Vérellátó Intézetben kedden 9 és 18 óra között, illetve szombaton 8 és délután 2 óra között adhatunk vért. Ezen kívül Igalban, Nagyatádon, Balatonbogláron és Zamárdiban is lesz erre lehetőség.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Friss, viszonylag hűvös éjszaka előtt állunk, akár 15 fokig is lehűlhet a levegő. A holnap reggel is viszonylag csípős lesz, délutára azonban 32 fokig melegszik az idő. Csapadék továbbra sem várható, a szél is csak néhol mozdul meg. Hétvégén akár 36 fokot is mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallotta. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék

A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. My style can't be duplicated or recycled. This chick is a sick individual.

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Rádió Most híreit hallják Springman Bettitől. Óriási összefogás a siófoki strandon. Több tucatnyi fürdőző állt csatasorba, hogy megkeressen egy 5 éves kisfiút. Az esetről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány számolt be. Azt írták, az esethez a mentőket is riasztották, a strandolók nekik segítettek. Mentőhelikopter is körözött a Balaton felett, hogy baj esetén azonnali segítséget tudjon nyújtani. Egy órán át kutattak, végül kiderült, a gyermek csak egy messzebb álló darut ment el megnézni. Édesapja találta meg a parton. Három bűnöző kezén kattant a bilincs. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság egyenruhásai Lengyel-Tótiban 2, Tabon 1 férfit fogtak el. A 29 és 31 éves lengyel-tóti lakosokat garázdaság, a Tabon elfogott 45 éves magyar keszi férfit pedig kifosztás miatt keresték. Mindhármukat fogdába vitték. Nagy szükség van a vérre a hosszú hétvége előtt. Somogyban is véradások sorra várja a kaposváriakat, mert bár most a vérkészlet stabil, az ünnep miatt megcsappan a véradók száma, és jellemzően balesetekből is több történik, a műtétek pedig nem állnak le. Kaposváron a Réprónai Múzeum épületében jövő hétfőn 11 és 1 óra között, a Területi Vérellátó Intézetben kedden 9 és 18 óra között, illetve szombaton 8 és délután 2 óra között adhatunk vért. Ezen kívül Igalban, Nagyatádon, Balatonbogláron és Zamárdiban is lesz erre lehetőség. Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztak Somogyban. Első alkalommal rendezték meg Kürtös pusztán a Szent Háromság tábort. A szeretett misszionáriusai Teréz anya nővérei helybéli hátrányos helyzetű fiatalokat és családtagjaikat fogadták. Imádságokkal, beszélgetésekkel, bibliodrámás foglalkozással egyaránt készültek, de volt kézműves foglalkozás, csapatjáték és sportverseny is. Országos útfelújítási program indul. Összesen 210 helyszínen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, melynek több mint felét uniós forrásból finanszírozzák, közölte Vitézy Dávid miniszter. Azt mondta, nem egyszerű aszfaltozás fog történni, hanem az utak szerkezetét is megerősítik a tartós eredmény érdekében. Somogyban egyetlen egy út érintett, azt azonban nem közölték, melyik az. Három új szakot hoznak létre a felsőoktatásban, kettőt a matén. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint ökológiai gazdálkodást, biotechnológiát, valamint reedukációt is oktatnának. A három szakból kettőt a mate, egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. A véleményeket jövő keddig várják a kormány.hu oldalon. Újra két turbina termel áramot a paksi atomerőműben. Visszakapcsolták a 2-es blokk 3-as turbináját. Erre azért volt lehetőség, mert a Duna vízszintje hétfőn már 19 centivel haladta meg a múlt heti mélypontot.
0: Időjárás jelentés.
1: Friss, viszonylag hűvös éjszaka előtt állunk, akár 15 fokig is lehűlhet a levegő. A holnap reggel is viszonylag csípős lesz, délutára azonban 32 fokig melegszik az idő. Csapadék továbbra sem várható, a szél is csak néhol mozdul meg. Hétvégén akár 36 fokot is mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: semmi se számít.
1: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Rádió Most híreit hallják Springman Bettitől. Már a kaposvári utakon az új BYD buszok. 15 új elektromos jármű rója az utcákat, de a teljes flotta megújul hamarosan. Ezek között 4 darab önvezető lesz. Az új buszokat Szita Károly polgármester is kipróbálta, úgy fogalmazott, történelmi pillanat ez a város életében, hiszen újabb lépést tettünk egy fenntarthatóbb jövő felé. A nagyhőségben pedig különösen jó hír, hogy a buszokon a klíma is kiválóan működik. Több mint 12 000 kaposvárit érdekelt az új buszmenetrend. Ennyien töltötték le a tervezetet, mintegy 300-an pedig a véleményüket is elmondták. Az elmúlt hetekben hívta társadalmi egyeztetésre a kaposváriakat a város. 8 lakossági fórumon hallgatták meg a javaslatokat, észrevételeket, kéréseket. Szita Károly polgármestertől megtudtuk, a több száz érkezett e-mail feldolgozása már tart. A cél, hogy az utasok igényeihez még inkább igazodó menetrendet alakítsanak ki. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata arról tájékoztatott, a baleset kedden délután a Batthyány utcában történt, ahol egy autós elütött egy vele párhuzamosan közlekedő biciklist, majd kisodródott és felborult. A középkorú férfi a helyszínen életét vesztette, a kocsiban utazó 4 ember pedig megsérült. Az ügyben eljárás indult. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Szeptember 1-től vásárolhatunk valamivel olcsóbban. Az erről szóló jogszabályt a parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el. Nem csak a vényköteles orvosságok, az orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. A gyógyszerek esetében egyébként ez pár száz forintos megtakarítás, 10 000 forintos tételnél például 476 forintot jelent.
0: Időjárás jelentés.
1: Friss, viszonylag hűvös éjszaka előtt állunk, akár 15 fokig is lehűlhet a levegő. A holnap reggel is viszonylag csípős lesz, délutára azonban 32 fokig melegszik az idő. Csapadék továbbra sem várható, a szél is csak néhol mozdul meg. Hétvégén akár 36 fokot is mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: egy sztori. Jó, már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más. Nekem te vagy a crash.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Rádió Most híreit hallják Springman Bettitől. Több mint 12 ezer kaposvárit érdekelt az új buszmenetrend. Ennyien töltötték le a tervezetet, mintegy 300-an pedig a véleményüket is elmondták. Az elmúlt hetekben hívta társadalmi egyeztetésre a kaposváriakat a város. 8 lakossági fórumon hallgatták meg a javaslatokat, észrevételeket, kéréseket. Szita Károly polgármestertől megtudtuk, a több száz érkezett e-mail feldolgozása már tart. A cél, hogy az utasok igényeihez még inkább igazodó menetrendet alakítsanak ki. Balesetben meghalt egy kerékpáros Siófokon. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata arról tájékoztatott, a baleset kedden délután a Batthyány utcában történt, ahol egy autós elütött egy vele párhuzamosan közlekedő biciklist, majd kisodródott és felborult. A középkorú férfi a helyszínen életét vesztette, a kocsiban utazó 4 ember pedig megsérült. Az ügyben eljárás indult. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Szeptember 1-től vásárolhatunk valamivel olcsóbban. Az erről szóló jogszabályt a parlament egyhangú döntéssel, 178 támogató szavazattal fogadta el. Nem csak a vényköteles orvosságok, az orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. A gyógyszerek esetében egyébként ez pár száz forintos megtakarítás, 10 000 forintos tételnél például 476 forintot jelent.
2: Bíbor fehér. Ezt a fantázia nevet viseli az idei ország tortája. Egy gyulai cukrászda készítette el az édességet. Erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és a rögös túró, illetve csokoládé, vanília és citrom íz kombinációja alkotja, de például fekete ribizlibor és liofilizált málna is szerepel az összetevők között. A Magyarország cukormentes tortája versenyt egy szilvás finomság nyerte, Balatongyörökön készítették el, és a Szilva Fácska Fantázia névre hallgat. Az édességet az államalapítás ünnepén mutatják be, utána közzéteszik a receptet.
0: Időjárás jelentés.
1: A viszonylag hűvös, szeles éjszakát igencsak csípős reggel követi. 16 foknál nemigen lesz melegebb a kora reggeli órákban. Délutára azonban 30 fokig melegszik az idő. Csapadék egyáltalán nem várható, a szél is alig mozdul majd. A hétvégére tovább melegszik az idő, akár 36 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Nekem nem te, ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el szállt.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Rádió Most híreit hallják Springman Bettitől. Már a kaposvári utakon az új BYD buszok. 15 új elektromos jármű rója az utcákat, de a teljes flotta megújul hamarosan. Ezek között 4 darab önvezető lesz. Az új buszokat Szita Károly polgármester is kipróbálta, úgy fogalmazott, történelmi pillanat ez a város életében, hiszen újabb lépést tettünk egy fenntarthatóbb jövő felé. A nagyhőségben pedig különösen jó hír, hogy a buszokon a klíma is kiválóan működik. Nagy szükség van a vérre a hosszú hétvége előtt. Somogyban is véradások sorra várja a kaposváriakat, mert bár most a vérkészlet stabil, az ünnep miatt megcsappan a véradók száma, és jellemzően balesetekből is több történik, a műtétek pedig nem állnak le. Kaposváron a Riprónai Múzeum épületében jövő hétfőn 11 és 1 óra között, a Területi Vérellátó Intézetben kedden 9 és 18 óra között, illetve szombaton 8 és délután 2 óra között adhatunk vért. Ezen kívül Igalban, Nagyatádon, Balatonbogláron és Zamárdiban is lesz erre lehetőség. Nem aprózzák el az államalapítás ünnepét Budapesten. 3 napos lesz a program és 4 milliárd forintba kerül majd. Hangzott el sajtótájékoztatón. Lesz szűzi játék, de a szokásosnál jóval rövidebb. 30 perces fénysót, 10 perces tűzi játék követ majd. A produkció egy történetet mesél majd el, a Kárpát-medence megszületésétől indul, és a parlament épületére vetítve elevenedik meg. Emellett az Országházba díjmentesen és regisztráció nélkül is be lehet majd menni, de nem marad el a Szent Jobb körmenet sem. Kaposvár is készül programokkal, a Kossuth téren megemlékezés, a Városligetben a Magyar Banda koncertjével és tűzi játékkal várnak. Újra 2 turbina termel áramot a paksi atomerőműben. Visszakapcsolták a 2-es blokk 3-as turbináját. Erre azért volt lehetőség, mert a Duna vízszintje hétfőn már 19 centivel haladta meg a múlt heti mélypontot.
0: Időjárás jelentés.
1: A viszonylag hűvös, szeles éjszakát igencsak csípős reggel követi. 16 foknál nem igen lesz melegebb a kora reggeli órákban. Délutánra azonban 30 fokig melegszik az idő. Csapadék egyáltalán nem várható, a szél is alig mozdul majd. A hétvégére tovább melegszik az idő, akár 36 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Rádió Most híreit hallják Springman Bettitől. Erősebb a kapocs Csíkszereda és Kaposvár között. Idén is meghívást kapott Kaposvár, hogy néhány fős küldöttséggel részt vegyen testvérvárosunk Csíkszereda idei városnapi programjain. A Kaposvári Fejlesztési Központ tájékoztatása szerint ez jó lehetőséget adott arra, hogy a rendszeres online tapasztalatcserék mellett a személyes kapcsolatokat is ápolják. Azt írták, szó esett gazdaság és iparfejlesztésről, turizmusról és gasztronómiáról. Emellett meghívást kaptak a Kapocs című kiállítás megnyitójára, melyen helyi szolgáltatók, kézművesek, termelők termékeivel ismerkedhettek meg. Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztak Somogyban. Első alkalommal rendezték meg Kürtös pusztán a Szent Háromság tábort. A szeretett misszionáriusai Teréz anya nővérei helybéli hátrányos helyzetű fiatalokat és családtagjaikat fogadták. Imádságokkal, beszélgetésekkel, bibliodrámás foglalkozással egyaránt készültek, de volt kézműves foglalkozás, csapatjáték és sportverseny is. Átverhették a fogyni vágyókat. A VER Team étrendkiegészítő kommunikációját ellenőrzi most a gazdasági versenyhivatal. Eljárást indítottak ellenük, mert úgy látják, a cég hamis információkat közölt a termék egészségre gyakorolt hatásáról, és túl gyors fogyást ígért. Az ehhez hasonló étrendkiegészítőket kiemelten vizsgálja a GVH. Megszűnik a TEK, legalábbis a szervezet önállósága. A terrorelhárítási központ októbertől az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül, a neve azonban nem változik. A jogszabályváltozás nyomán a jelenlegi formájában az országgyűlési őrség sem lesz többi. A képviselőket a TEK, az épületeket a készenléti rendőrség védi majd.
0: Időjárás jelentés.
1: A viszonylag hűvös, szeles éjszakát igencsak csípős reggel követi. 16 foknál nem igen lesz melegebb a kora reggeli órákban. Délutánra azonban 30 fokig melegszik az idő. Csapadék egyáltalán nem várható, a szél is alig mozdul majd. A hétvégére tovább melegszik az idő, akár 36 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.